kisebb figyelmet. Bujakottal a pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolostor. Miért az álmorgén, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez. Más is akar, külség az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.
1: Kardiológushoz mentem, a

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Megint elment a nap, ahogy mindig szokott. Nem túl sok van már, amit még itt hagyott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. Változékonyabb, de meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót, továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót. Megszüntetik a bevándorlási külön adót, amit soha nem alkalmaztak Magyarországon. Kivezetik a széndioxid kvóta adót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy szennyezőket felmentik a felelősség alól. Éppen ezért megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamos teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. Összesen 18.906 esetben kaptak engedélyt a titkos szolgálatok az éppen hatályban lévő igazságügyi minisztertől titkos megfigyelésekre az Orbán kormány 16 éve alatt. A 24.hu által beadott közérdekű adatigénylésből derült ki, hogy ezek egy része nem bűnüldözési célból zajlott le, hanem alkotmányvédelmi és nemzetbiztonsági okokból. Ezek célpontjai lehetnek szélsőséges csoportok, külföldi kémek vagy bárki, aki veszélyeztetheti a gazdasági társadalmi rendet a kormányzat szerint. A 16 év alatt összesen 50 esetben történt elutasítás. Ezekben az arányokban benne vannak a Pegasusra megfigyelt újságírók és civilek is. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében bocsátottak el, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Ha szúnyog döngítsél a fülünkbe, akkor ne a szúnyogírtóért, hanem inkább a telefonunkért nyúljunk, ugyanis szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú fejfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez kutatók. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont a MosquiTune alkalmazással gyűjti a magyarországi szúnyoghangokat, amelyekkel egy nemzetközi adatbázist bővítenek. A kutatók biztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket a mobil alkalmazás segítségével, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kedden képződnek gomoly felhők és érkeznek is észak-észak-nyugat felől felhőtömbök, de így is több órás napsütés várható. Helyenként kialakulhat eső, zápor, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati északi szél élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között várható. Ennél hidegebb idő a derült szélcsendes északkeleti helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Kellemes kedd reggelt, július 21-én 6 óra múlt 4 perccel. Jól bekezdtük a hetet tegnap, és már itt is a folytatás. Köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat. Felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok. Ez az Antrit reggel, tartson velünk.
1: Az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Kellemes kedreggelt, ez az Antri reggel, 6 óra múlt 13 perccel, július 21-én. Kezdjük meg a reggelünket, a kávé mellé kis időjárás előrejelzés dukálna, de előbb egy fontos közérdekű információ, mert hogy a Szekszárdi távhőszolgáltató tájékoztatása alapján július 21-én és 22-én a Mészáros, a Vosinszki és a Kölcsei lakótelepeken a melegvíz szolgáltatás a rendszer meghibásodásának javítása miatt akadozhat. A szolgáltató az érintettek megértését kéri az esetleges kellemetlenségekért. A Szekszeri távhőszolgáltató Kft. Közérdekű közleményét hallotta. És akkor kezdjük meg a reggelt az időjárás. Ha jó idő van, most Szekszárdon 16 fok környékén járunk, 28 lesz majd a maximum, és ma annyira nem látjuk majd a napot az Egen, mert hogy felhők borítják majd be azt, úgyhogy igen, hát nem is tudom, hogy mit mondjak még tovább az időjárásunkról. Nyári ruha egyértelműen a divat tippünk, és ami fontos lehet még, hogy estére zivatart jeleznek nekünk, olyan 6 óra magasságában érkezhet csapadék, villámlással, mennydörgéssel, mindenfélékkel, úgyhogy erre talán érdemes lehet készülni. Aztán az orvos meteorológia azt mondja nekünk, hogy nem várható fronthatás, de a magasban folytatódik a hűvös levegő beáramlása. Emiatt a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok jelentkezhetnek, illetve csökkenhet a vérnyomás. Erre mindenféleképpen érdemes odafigyelni. És akkor ismerkedjünk a világgal. Megkezdődött a negyedik Piktúra alkotó tábor Szekszárdon, ahova évről évre az ország minden pontjáról érkeznek festőművészek. A részletekről Tóth Robertet, a Mokkárt Egyesület alelnökét kérdeztük, és ha minden jól megy, akkor már hallja is.
1: 2023-ban Németi Péter alapította a Piktúra alkotótábort, amelyben a Mokkárt Egyesület elnökével, Szabó Bernivel voltunk a segítségére, és mi hívtuk életre, mi szerveztük. Mi már negyedik esztendeje tartjuk meg a Piktúra alkotótábort, mely során 9 festőművész érkezik hozzánk ide az Egovány borbirtokra, és őket itt szállásoljuk el nálunk, illetve mindenféle inspirációs programmal próbáljuk őket segíteni az alkotásban. Az a célunk, hogy az itt töltött 10 nap során minél több olyan értéket ismerjenek meg, amelyre mi nagyon büszkék vagyunk, és ugye próbáljuk a kultúrát és a művészetet ezáltal is pártolni. Nekünk nagyon-nagyon fontos, hogyha eljönnek a vendégeink hozzánk, akkor olyan értékeket lássanak, amelyek körülvesznek bennünket, amelyekre tényleg minden szekszárdi büszke lehet, és az idei alkalommal éppen ezért az a tematikának a címe, hogy totemtől a bikavérig. Ugye itt az állatszimbólumok, a totemek, illetve a bika és bikavér azok a hívószavak, amelyek mentén alkothatnak a művészeink, és ennek tükrében szerveztünk inspirációs programokat, így például egy közös borkóstoló volt a bikavérről Sebestyén Csillával, aki nemzetközi borakadémikus, és ő vezette bele a csapatot a bikavér világába, stílusjegyeibe, szabályozásába, igazából minden fontos tudnivalót elmondott róla, emellett pedig olyan programot szerveztünk, mely során a totem állatokat csodálhatták meg festőművészeink, így ellátogattunk a Miklósvári parkerdőbe, ahol dámvadat, muflont, vaddisznót és egyéb vadakat, illetve egy őcsényi tanyán pedig a házi állatokat ismerhették meg.
0: Köszönjük Tóth Robertnek, hogy beszámolt a részletekről. Nagyjából ennyi fért bele, úgyhogy kezdjük meg az ünneplésünket. A névnaposokkal folytatjuk a reggelt, de előbb zenélünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 23 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antwit reggel, és mivel július 21-e van, ne feledjek köszönteni ma Dániel és Daniella ismerőseit, akiknek mi is boldog névnapot kívánunk. Így is van. A Dániel héber eredetű bibliai név jelentése Isten a bírám, a Daniella pedig ennek női párja jelentése. Azonos sok-sok boldogságot nekik, illetve Ilmának, Lőrincnek, Angélának és Helénnek szintén. Zenélünk nekik névnapjuk alkalmából, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal. Úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Ez az Antrit reggel. Rádió Antrit.

0: Jó reggelt, 6:31-kor, ez az Antrit reggel, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát július 21-e szülöttei, például olyan híres neves emberek, mint Paul Julius Reuter, a Reuters hírügynökség megalapítója, ami egyébként ma is az egyik legmegbízhatóbb hírforrás a világon, vagy Ernest Miller Hemingway, Nobel-díjas amerikai író, ugye öreg halász is a tenger, búcsú a fegyverektől, vagy például egyik személyes kedvencem a Fiesta szerzője, nem kell bemutatni, ismerjük mind, ahogyan Robin Williams, Oscar-díjas amerikai színészt sem kell bemutatni talán senkinek. Zseniális komikus, zseniális színész volt. Aztán a mai nap születte még Tar Béla. Elnézést, Tar Béla Kossuth-díjas magyar filmrendező, talán inkább hírhet a nagy közönség számára. Hát olyan réteg filmei, ugyanakkor remek művek, ha az ember rákap az ízére, a Torinói ló szerintem mestermunka, ajánlom, ugyan a Sátán tangót is, amit egyébként ma vetítenek megszakítás nélkül a tévében 15:45-ös kezdettel. Ez egy hosszú menet, de megéri. Az a 7 óra, 7 és fél óra. Megéri. Tényleg ajánlom. Aztán ma ünnepelhet Lukács Sándor Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, kiváló művész, Sarádi Zsolt, magyar színész és Erling Haaland, norvég labdarúgó szintúgy, úgyhogy sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az örömre. Zenélünk ajándékjelent, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot, hogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hej, hej, hej!
1: Ennyi volt a reklám!
2: Antrit! Ez a Rádió Antrit!

0: Jó reggelt, 6.41-kor, július 21-én, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogy ígértem, mert olyan elképesztően aktuális események történtek a múltban, mint például időszámításunk előtt 356-ban, amikor is felgyújtották az Efesoszi Artemis templomot. Na jó, nem csak ez történt egyébként, hanem például 1873-ban enapon Jesse James, a vagy nyugat revolverhőse, elkövette az első nagy vonatrablást. Hát azok a jó kis western filmek azért egy-kettő feldolgozta ezt. Aztán Amerikában útjára indult az első atommeghajtású kereskedelmi hajó, amelyet Savannah névre kereszteltek 67 évvel ezelőtt, illetve 46 éve Jean-Claude Drouet, gondolom nem így kell ejteni a nevét, mindegy, megmászta az Eiffel tornyot mindössze 2 óra 18 perc alatt. És nagyjából ennyi. Nem sok minden történt, de hát több mint a semmi. Horoszkóppal folytatjuk, de előbb zenélünk, maradjon velünk.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez az Antrit reggel 11 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. Olyasmit hoz ez a kedd a ráknak, ami első pillanatásra túl nagynak vagy túl korainak tűnhet, de érdemes alaposabban megnézni a dolgot. Vigyázzon, ma mikor milyen hangnemet választ, mert félreértés adódhat abból, ha túl könnyedén beszél egy komolyabb ügyről valaki előtt, aki mást várt volna öntől. Az oroszlán ma egy hétköznapi helyzetben is talál inspirációt, ami új lendületet ad. Egy közeli ismerős példája vagy szavai segítenek jobban megérteni egy régi dilemmát. Ha estére szórakozást tervez, válaszol olyasmit, ami nem csak kikapcsolja, hanem új ötleteket is ébreszt önben. Egy tekintéllyel rendelkező személy, főnök, mentor vagy a szűz számára fontosabb, idősebb családtag szokatlanul nyíltan fogalmaz meg valamit, amit érdemes komolyan venni. Ezen kívül a mai napon egy pihenésre, feltöltődésre alkalmas alkalom adódik, amit ne utasítson vissza. A mérleg kellemesen csalódik valakiben, akivel mostanáig nem igazán voltak közös nevezőn, de most kisegíti önt ez az illető. Ez akár oda is vezethet, hogy idővel teljesen más alapra kerül majd a kapcsolatuk. Egy technikai vagy anyagi jellegű akadály bosszantja majd a Skorpiót a kedd egyik pontján, de a probléma gyorsan megoldható lesz, ha nem halogatja. A legtöbbet akkor hozza ki ebből a napból, ha egy-egy ötletét megosztja másokkal is, ahelyett, hogy csak a saját fejében forgatná. A környezetében zajló események többféle irányba húzzák a nyilast ezen a kedden, ezért érdemes tudatosan rangsorolni, mire fordítja az idejét, mibe fekteti az energiáját. Ne felejtse, a figyelem a szeretet egyformája. A munkában most nem a megszokott tempó, hanem a kreatív megoldások hozzák majd a sikert. Így készüljön tehát, kivel a bakkal folytatjuk, de előbb zenélünk, maradjon velünk.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 5 perc múlva 7 óra lesz július 21-én, kedden, ez az Antris reggel, folytassuk a horoszkópot, a nyilas megvolt, oké. Okay. Több új gondolatot, ötletet hoz ez a kedd a baknak, de az még elválik, hogy ezek közül mennyi lesz életképes, és ez rendben van, mert a mennyiség most a minőség előfutára. Egy baráti vagy közösségi kapcsolatban félreértés adódhat abból, ha túl elvontan fogalmaz meg egy elvárást, erre érdemes odafigyelni. Ma nagy a vízöntőben a tanulási vágy és az, hogy találjon egy új hobbit, amivel leköthetni magát. Nos, jó hír, hogy ezen a kedden az útjába akad valami, amiről azt fogja érezni, hogy muszáj kipróbálnia. További jó hír, hogy talán egy barátjának is lesz kedve csatlakozni a dologhoz. A halaknak érzékeny, intuitív nap lesz ez a kedd, amikor szokatlanul pontosan érzi, mi zajlik mások körül, még akkor is, ha nem mondják ki. Egy kapcsolati helyzet, amit sokáig bizonytalannak érzett, most valamivel világosabbá válik, nem feltétlenül a végső választ kapja meg, de egy fontos jelet mindenképp. Ma a megszokottól eltérő megoldás működik a legjobban, ezért fontos, hogy a kos ne féljen új módszert kipróbálni. Egy hirtelen jött ötlet vagy javaslat környezetéből több támogatást kap, mint várná. Testére tisztában lát egy komplikált helyzetet, és magabiztosabban tud majd reagálni rá. Egy munkahelyi, anyagi vagy családi körben felmerülő kihívás ma próbára teheti a bika bizalmát valaki iránt, de ha nem zárkózik be azonnal, kiderül, hogy a helyzet másképp fest, mint elsőre gondolta. Ezzel párhuzamosan egy elengedésre váró tárgy, szokás vagy elavult valami ma természetes módon lekerül a vállairól. Egy olyan esemény, ami rendszeresen ismétlődik az ikrek életében, ma még egyszer, sokkal szorra is megtörténik majd. Ne vegye, ne kezelje azonban rutinból a dolgot, mert ma ez a dolog egy kicsit másképp zajlik majd, mint szokott. Kicsi, de fontos különbség ez, aminek nagy jelentősége lesz még a jövőben. Na hát így készüljön akkor mára. Jó szerencsét, lassan óránk végéhez érünk, ami azt jelenti, hogy érkezik Vali és a napi ötös tagjai, és ma arról érdeklődünk, hogy hogyan is tudják kezelni a stresszt, mert hát ugye van, minden változik, de a stressz az állandó a mai világban, úgyhogy hát ha kapunk egy-két tippet a napi ötös tagjaitól arra, hogy hogyan is lehet kezelni azt, de előbb még jöjjenek a hírek, maradjon velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: Rákosnak lenni jó?
1: Csúcs technológia a Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. Változékonyabb, de meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót, továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót. Megszüntetik a bevándorlási külön adót, amit soha nem alkalmaztak Magyarországon. Kivezetik a széndioxid kvóta adót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy szennyezőket felmentik a felelősség alól, éppen ezért megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. Összesen 18.906 esetben kaptak engedélyt a titkos szolgálatok az éppen hatályban lévő igazságügyi minisztertől titkos megfigyelésekre az Orbán kormány 16 éve alatt. A 24.hu által beadott közérdekű adatigénylésből derült ki, hogy ezek egy része nem bűnöldözési célból zajlott le, hanem alkotmányvédelmi és nemzetbiztonsági okokból. Ezek célpontjai lehetnek szélsőséges csoportok, külföldi kémek vagy bárki, aki veszélyeztetheti a gazdasági társadalmi rendet a kormányzat szerint. A 16 év alatt összesen 50 esetben történt elutasítás. Ezekben az arányokban benne vannak a Pegazussal megfigyelt újságírók és civilek is. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében bocsátottak el, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Ha szúnyog döngítsél a fülünkbe, akkor ne a szúnyogírtóért, hanem inkább a telefonunkért nyúljunk. Ugyanis szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú fejfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez kutatók. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont a MosquiTune alkalmazással gyűjti a magyarországi szúnyoghangokat, amelyekkel egy nemzetközi adatbázist bővítenek. A kutatók biztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket a mobil alkalmazás segítségével, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon.
3: Rádió Andrét időjárás.
4: Kedden képződnek gomoly felhők és érkeznek is észak-észak-nyugat felől felhőtömbök, de így is több órás napsütés várható. Helyenként kialakulhat eső, zápor, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati északi szél élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között várható. Ennél hidegebb idő a derült szélcsendes északkeleti helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
7: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
6: www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
8: Kellemes kedreggelt, ez az Antrit reggel július 21-én, 7 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és itt van velünk Vali, jó reggelt!
9: Jó reggelt, hello Dávid!
8: Hamarosan pedig megkezdjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogyan tudják kezelni a stresszt. Mindjárt kezdünk, ne menjen sehova!
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: Kellemes kedd reggelt 7-10-kor július 21-én, ez az Antit reggel, megkezdhetjük mai napi ötösünket, tudja, azt a műsorelemünket, mert 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki véleményét. Ma arról érdeklődünk, hogy hogyan is tudják kezelni a stresszt, mert hát, hogy minden változik, de a stressz az állandó.
1: Igen, Mali? Sokszor azt hiszük, hogy egyébként egy időben is azt mondani, hogy nem vagyok stressz, de igen, az vagyok, csak nem feltétlenül úgy jelenik, ahogy így mondjuk a nagykönyvbe le van írva, hogy így, mert a stresszes vagy, akkor ezt tapasztalod, és én közben meg teljesen más, de hogy az is stressz, de hogy ez ilyen nagyon népszerű lett, nem? Mostanában ez a stresszkezelés, stresszkezelési tanfolyamok,
0: hát ilyen... Azt gondolom, hogy...
1: Nyilván a világunk is ott tart, és abból hát,
0: hogyha van egy probléma, akkor nyilvánvalóan az ember elkezdi keresni annak a megoldását.
1: De ez is olyan, mint az időjárás, amikor már stresszelek. Tudod, ez így könnyen ki tud. Nem?
0: Nem.
1: Hát, könnyen rá tudjuk szerintem mondani sokszor. Hát stresszelek.
0: Ja, hogy úgy, hogyha ideges vagyok, akkor stresszelek.
1: Igen, hogy ilyen szempontból egy kicsit olyan...
0: Mentegetőzés?
1: Hát igen.
0: Lehet a stressz?
1: Meg hogy egy elfedt dolgokat akár. Na hát.
0: Lehet, na hát minden esetre kérjünk tanácsokat a napi ötös tagjaitól, kezdjük Gyurival.

0: szereti a jó filmeket? Ennyit tudunk.
1: Na, hallgassuk.
2: Igyekszem nem nagyon stresszelni például a munkával kapcsolatban, mert úgy vagyok vele, hogy ez is csak egy munka, és most stresszelhetek rajta, meg stresszelhetünk rajta, és nyilván egyébként a munka bizonyos részei így próbálják is elérni azt, hogy az emberek stresszeljenek rajta, hiszen akkor majd így nagyobb lesz a hatékonyság, de mivel ez egy munka, és ha esetleg az az adott dolog, ami éppen stresszt váltaná ki az emberből, az nem sikerül, akkor sem fog összedőlni a világ, akkor sem fog az ember kevesebbet érni, maximum levonja a következtetéseket és tanul belőle, de egyébként, hogyha mégis úgy érzem, hogy stresszes vagyok, akkor igyekszem valamilyen olyan tevékenységgel eltölteni az időt, ami azt a stresszt esetleg feloldja, tehát mivel én szellemi munkát végzek, ezért szeretek valamilyen fizikai tevékenységgel kikapcsolódni és stresszt oldani, legyen az egy biciklitúra, vagy edzés, vagy bármi, amit időm enged.
1: Na.
0: Hát akkor Gyuri ki is mondta, hogy az emberek nagy százaléka nyilván a munkájától stresszes elsősorban, és onnantól meg aztán mindenre kihat a hazavisszük a stresszt a családhoz, a gyerekre, a hétköznapokból a hétvégébe. Tehát az már akkor így beteríti az egész környezetünket.
1: Hát egyértelmű. De nem csak a munkahely stresszeli az embert, tehát hogy azért ott van, hogy a világban is mennyi mindent hallunk, mennyi minden információ érkezik, az is tudja stresszelni, hogy háború van itt, hogy háború van ott, hogy mit tudom én, az egyik politikus megint ezt csinálta, azt csinálta, igen, mit tudom én, ez is mind rányomhatja a bélyegét az ember idegrendszerére, és akkor ezek szerint Gyuri elmegy sportolni valamit, vagy mozogni, ami kikapcsolja.
0: Hát meg, hogy főleg ugye, hogy a szellemi munkát végez, és onnan jön neki a stressz, akkor talán egy másik fajta kikapcsolódás, ami ugye nem szellemi, hanem ugye a fizikailag, akkor az úgy tudja oldani.
1: No, köszönjük Gyurinak, folytassuk Borival gyorsan.
0: Bori nagyon szeret könyvet olvasni, talán ezért is lett magyar tanár, hogy megoszthassa a diákokkal ezeket az olvasmányokat.
1: No.
3: Olyan ember szerintem nem létezik, aki időnként a stressz helyzetben nem kerül bele. Nekem van egy olyan jó tulajdonságom, hogy bár tudok én is stresszelni dolgokon, de hamar el is tudom ezeket úgymond feledni, tehát túllépek rajta. Nem tudnék erre tanácsot adni, hogy mi ennek a technikája. Nekem a természetem az, ami ilyen, hogy majd idegeskedek rajta később, vagy majd visszatérünk még erre. Tehát ilyen Scarlett O'Hara-s vagyok ebben, azt hiszem, de szoktam azért én is néha stresszelni.
1: Ugye majd akkor megyünk át a hídon, hogyha odaértünk.
0: Ja, hogy ezt így nem tudtam, hogy erre...
1: Ja, eszembe jutott, ez a majd idegeskedem akkor.
0: Ja, akkor.
1: Előre minek?
0: Igen, ez egy jó kis párnába üvöltés, nekem most ez ugrat be egyébként. Én már próbáltam, tök jó.
1: Vannak ezek a néma szobák, vagy minek hívják.
0: És vagy ilyen dühöngő szoba?
1: Le van szigetelve. Bemész üvölteni, és akkor nem szűrődik ki a hang.
0: Mi egyszer próbáltuk otthon, és nagyon jó, mert így az ember kicsit felszabadítja, meg ilyen nagy-nagy röhögés, meg nevetésekbe fújt az egész, úgyhogy tök jó. Ilyen párnába üvöltés.
1: A nevetés egy jó stresszkezelés lehet
0: abszolút,
1: adott helyzetben.
0: Abszolút.
1: Köszönjük Gyurinak és Borinak is, hárman vannak, még folytatjuk a dalok után.
4: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változat.

0: 7 óra múlt 22-23 perccel, július 21-én kedden, ez az Antrit reggel. Folytassuk mai napi ötösünket. Ketten már megosztották velünk, hogy hogyan is tudják kezelni a stresszt, ha egyáltalán kezelik a stresszt, és folytassuk Katával.
1: Katának van egy piros autója, amit Ferrarinak hív, azonban valójában ez csak egy Matiz.
0: No, hallgassuk.
2: Az, hogy hogyan küzdök meg a stresszel, hát úgy, hogy nem stresszelek. Nem dolgozom, itthon vagyok a gyermekemmel. Igazság szerint nekem nem igazán van stresszfaktor az életemben mostanában. Én nagyon próbálok mindent a humoros optimizmussal, de tényleg mindent azzal elütni, mert egyébként ebbe a mai világba simán bele lehet fizikailag és mentálisan rokkanni abba, hogyha egy olyan közegben van az ember, ahol mindenki befordult, mindenki negatív, mindenki egyfolytában csak a másikat szapulja, tehát hogy ez tényleg én úgy gondolom, hogy a saját egyéni kis humoros optimizmusommal lehet túlélni, és az nagyon rossz, amikor egy olyan kollegiális közegben vagy, ahol nem értik ezeket a poénokat, és utána majdnem, hogy konfliktus keveredik belőle, mert nem értik a viccet, tehát hogy ez olyan kellemetlen szokott lenni, de azon is átlendülünk egy következő poénnal.
0: Na.
1: Egyébként teljesen igaza van Katának, is lehet tudatosan választani azt, hogy én most nem fogok stresszelni, vagy megszüntetem, igyekszem megszüntetni a stressz forrásokat, nem nézek híradót, nem hallgatok híreket, többet megyek a természetbe.
0: Nem megyek dolgozni.
1: Elvonulok magamba egy kicsit, tehát én azt gondolom, hogy ezt ilyen döntésekkel, mint ahogy leteszem a telefont is, kicsit kiszállok a közösségi médiából, vagy amiből eleve az ember érzi, hogy mi okozza nála a stresszt. Tehát ha ez már megvan, akkor valahol ott már csak tud valami olyan gyakorlati dolgokat tenni, ami mondjuk ezt csökkenti, vagy legalábbis leredukálja egy olyan szintre, ami már úgy, mert hogy egy idő után az ember bele is betegedhet, meg fájhat a feje, tehát hogy jönnek a jó kis fizikai tünetek, előbb-utóbb talán az ember így azt mondja, hogy jó, hát akkor most ez itt elég. Talán.
0: Lehet,
1: és akkor tudatosan választom azt, hogy akkor nem tudom, többet még a természet, vagy kinek mi a jó.
0: Hát erre keresjük a választ, például, hogy a napjutas tagjének mi a jó, hát ha magunkra ismerünk valamelyik őjükben, és akkor rájövünk, hogy az nekünk is jó, úgyhogy ketten vannak, még folytatjuk a dolog után.
3: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Egy percen belül 7:30 lesz július 21-én, kedden, ez az Antrit reggel, elérkeztünk a mai napi ötösünk utolsó etapjához, hárman már megosztották velünk, hogy hogyan tudják kezelni a stresszt, folytassuk gyorsan Majával.
1: Maja szeret kreatívkodni, szívesen lenne technikatanár.
0: Na, hallgassuk akkor.
2: Én nem küzdök meg a stresszel, az, hogy állandó, én egyszerűen megszokom, én együtt élek ezzel, ez már évek óta így van, a munkám is stresszes, kiszámíthatatlan, rengeteg felmerülő problémával, megoldatlan dolgokkal, amiket meg kell oldani. Én egyszerűen alkalmazkodtam ehhez, és kész, engem már nem hat meg a stressz.
0: Nem hat meg a stressz.
1: Maja életévé vált.
0: Ennyi. A stressz. Beépítette.
1: Beépítette a napi működésébe.
0: Lehet, hogy ha kilépne a stresszből, akkor így...
1: Az lenne a fura?
0: Igen, meglepődnek, és akkor se tudná, hogy mi van, mint ahogy tegnap se tudta.
1: Igen, neki ez lett a komfortzónája, hogy a stressz. Igen.
0: Köszönjük szépen. Végül, de nem utolsó sorban Gergővel.
1: Gergő szeret szöszmötölni, újabban a 3D animáció világában kalandozik.
0: Na, hallgassuk őt is.
3: Hát, igazából megpróbálom kibeszélni magamból, ami azért nem könnyű. Sokáig nyom, meg szúr, meg kerülgetem, vagy belekezdjek, majd hagyom, hogy felszakadjon, aztán beszélek róla általában a barátnőmnek, aki nagyon is partner ebben, és utána jobb, de ja, ezzel kell, kezdeni kell valamit, mert elkezdeni beszélni róla nem könnyű, már az nem egészséges.
1: Mert beragad, igen.
0: Beragad. Betokosodik.
1: Igen, az ember azt mondja, jó, nem stresszek, és nyomja le az ember, és egyszer így utat tör magának esetleg valami olyan helyzetben, hogy megy az ember, és akkor csak így rátolják, nem tudom, a bevásárló kocsit a lábára, és így robban.
0: Például.
1: És rázudítja valakire, aki igazából nem is ő tett róla, csak így halmozódik az emberben.
0: Rossz helyen.
1: Igen.
0: Nem mondom, hogy jártam már így.
1: Nem jött?
0: Nem mondom.
1: Nem mondod?
0: Jó. Ugye, az se, hogy nem. Na hát köszönjük a napjátos tagjainak a mai közreműködésüket is. Elengedjük őket, és ismét útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
7: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: No, hát itt is vagyunk az útinfokkal, vali mi a pálya?
1: Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszár és Bátaszék térségek között aszfaltoznak. A 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot. Szintén az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 177-es és 175-ös kilométer között híd átereszjavítás zajlik, a belső sávot lezárták. A 6-os főúton Bönyhád térségében a burkolatot tisztítják, ezért a 155-ös és 157-es kilométernél sávzárásra kell számítani. Az 56-os főúton szák a magasságában, a 6-os és a 13-as kilométer között, itt is árokpatkai szegélyrendezés van, ezért mindkét irányban útszükületre számítsanak az arra haladók.
0: Köszi, Vali, hogyha a térképet nézem és közelítek a Szekszárra, akkor azt látom, hogy igazából minden remek állapotban van, nincsen rugó sehol, úgyhogy lehet menni, ugyanakkor tartsa be a szabályokat, vezessen óvatosan, körültekintően, türelmesen, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74 444 444-en, segítsen, hogy segíthessünk, jó utat kívánunk! Ez az

0: Ez az Antrit reggel, július 21-én, kedden, egy perc múlva 3:48 lesz, ami azt jelenteni, hogy valid time és időjárás, mindenek előtt viszont van egy közérdekű közleményünk. A Szekszárdi Távhő Szolgáltató tájékoztatása alapján most 21-én és 22-én a Mészáros, Vasinszki és Kölcsei lakótelepeken a melegvíz szolgáltatás a rendszer meghibásodásának javítása miatt akadozhat. A szolgáltató az érintettek megértését kéri az esetleges kellemetlenségekért. Ez volt tehát a Szekszárdi Távhőszolgáltató Kft. Közérdekű közleménye, és akkor valit írt a pálya.
1: Napos felhős lesz a kedvünk, de inkább felhős, mert így nézem az előrejelzést, egyre inkább be fog borulni. 3 órától már teljesen, és este 6 órától, ahogy Dávid is mondta, reggel 6 után jönnek a záporok, zivatarok. Nem lesz túl meleg, kellemes 28 fok lesz a maximum. A szél sem lesz jelentős, vagy hát meghatározó. Hát inkább olyan borús lesz mondjuk az elmúlt napokhoz képest. Hideg nincsen, nagyon lehet, hogy ma a napszemegre nem lesz szükség, de az esernyőre estétől már igen.
0: Így van, nyári ruha esernyővel mai divat tippünk. Az orvos meteorológiára térjünk ki egy picit. Nem várható fronthatás, de a magasban folytatódik a hűvös levegő beáramlása. Emiatt a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok jelentkezhetnek, illetve csökkenhet a vérnyomás. Erre fontos odafigyelni, mert azért okozhat meglepetést.
1: És most nincs pollenünk, most nincs, mert tegnap sem mondtad már, és most ránéztem, hihetem, most tagnál a pollen terhelés most nincsen.
0: Így van, most az nem befolyásoló tényező talán. Úgyhogy nagyjából így készüljön. Már a 28-29 fok, inkább felhős, mint napos, égbolt, és estére zivatar. Kb. Ennyit lehet elmondani, így készüljön. Jaj, leesett a telefonom. Szóval így készüljön, tehát így kalkulálja, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba. Zenélünk, aztán pedig összekezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: Ez a Rádió Antrit FM 105.1.

0: 4 perc múlva 8 óra lesz július 21-én, kedden, ez az Antrit reggel. Összegezzük egy picit, hogy mi történt az elmúlt nagyjából 50 percben. A napjutas tagjét kérdeztük arról, hogy hogyan kezelik a stresszt, ami igazából a modern kor, nem is tudom, mi-e.
1: Mi-e? Jelensége?
0: Hát jelensége.
1: Nem, mondjuk betegségnek.
0: Hozadék.
1: Nem, jelensége.
0: Valamilyen.
1: De hogy most már így indulnak rá ilyen törekvések, egy stresszkezelő tanfolyam, de hogy munkahelyeken is, tehát közösségeknek is, egyénileg is, meg hát szerintem így az internet az így ontja magából, és beérjük a stresszkezelés, akkor aztán mindenféle megoldást vagy praktikát találhatunk. Van, aki nem foglalkozik vele, valaki azt mondja, hogy gyorsan túl van rajta, mert mondjuk hamar felismeri, hát van, aki meg már ebben él, mert azt gondolja, hogy ez az élet része, talán.
0: Hát ugye, hogyha azt nézzük, hogy stressz, akkor szerintem ez megvolt már az ősembernél is. A stressz, igen, ugye, hogy akkor igen. Most éppen megtámad-e valami, vagy nem.
1: Vagy lesz-e élelmem,
0: vagy lesz-e élelmem, vagy nem, mert éhes vagyok. Csak most ugye ez átalakult azzá, hogy akkor lesz-e pénzem. Például lesz-e munkám.
1: Igen.
0: Meg tudok-e élni, tudom-e fizetni a csekkeket, az albérletet, a mit tudom én micsodát.
1: Aztán jön a gyerekem, akkor egészséges a gyerekem, akkor jól van-e?
0: Például. És akkor, hogyha emellé még akkor mondjuk napi hírfogyasztó vagy, akkor az is.
1: Akkor meg
0: aztán tudja borítani az agyadat, és akkor a végén ott vagy, hogy ülsz a szobádban, embriópózban, vagy nem tudom, és bömbölsz.
1: Igen.
0: Mert egyszer kijön.
1: Egyszer kijön, persze. Na ezért kell ezeket a stressz faktorokat vagy tényezőket talán így tudatosan leválasztani magunkról.
0: Hát, hogyha megteheted.
1: Szépen. Szerintem ez...
0: Mert akkor meg az, tehát hogyha mondjuk a munkát stresszel, csak felmondasz, akkor meg azért stresszelsz, mert nincs munkád, és nem lesz pénzed, és nem lesz mit egyél, és nem tudod kifizetni, amit ki kell fizetni.
1: Biztos létezik olyan munka, ami nem feltétlenül stresszes.
0: Hát csak megtalálod.
1: Mire hát oda is el kell jutni, az egy folyamat.
0: De közben a stressz folyamatosan ott dolgozik. Benned, mögötted, fölötted, a hátadon kushad.
1: Most az agymanok jutott eszembe, nem tudom, hogy agymanokban van stressz. Láttad az agymanókat?
0: Láttam, hát van.
1: Van benne a stressz? Ne, vagy most már lehet, stressz. Hogy második részt még nem láttam.
0: Nem stressznek hívják, de van benne valami.
1: A szorongás, talán a szorongás van benne.
0: Igen, az a másodikban.
1: A másodikban, mert az elsőben a düh van, azt hiszem.
0: A düh van, meg a kirítség van, meg az undor van, meg van egy az a valami ilyen, az a nagyon vékony figura, az nem tudom most, hogy melyik.
1: Lehet, hogy ő
0: hát ő valami ilyen
1: szorongos,
0: stresszes,
1: ideges tudom, valaki. Igen. Most valamiért ők jutottak így eszembe.
0: Igen. Amúgy nagyon jó, mind a kettő nagyon jó.
1: Még a másodikat nem láttam.
0: Úgyhogy ajánlom, neked is ajánlom, meg önnek is ajánlom. Ahogy magunkat is, mert a folytatásban arról beszélgetünk, hogy mi legyen ezzel a köztársasági elnöki pozícióval hazánkban. Kell-e, nem kell, átalakításra szorul, vagy jó az úgy, ahogy van.
1: Vagy mi is ez a köztársasági elnök intézménye, meg mit képvisel.
0: Meg mi ez a világban, úgyhogy ezzel folytatjuk, mondja el véleményét ön is a 744-444-444-en, de csak a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630-590-24-04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab. Legyen tisztában a vérképével.
5: Már megint egy hétfő kedd.
6: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Veszélyes autós üldözés volt Fejérvár megyében. Szoftverhiba miatt csúszik a Budapest-Belgrád vasútvonal indulása. Kinevezték az új kormányfőt Nagy-Britanniában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Veszélyes autós üldözés volt Fejérvár megyében. A székesfehérvári rendőrök egy 26 éves férfit fogtak el, aki nem állt meg az igazoltatáskor, hanem nagy sebességgel az M7-es autópálya felé menekült. A sofőr Balatonvilágos térségében bukott le, ahol több rendőri egység összehangolt akcióval elzárta az útját. Az intézkedés során senki sem sérült meg. Kiderült, hogy az ukrán állampolgárnak soha nem volt jogosítványa és ittasan vezetett, ráadásul az autót a tulajdonos engedélye nélkül használta, és a járműre kötelező biztosítás sem volt. A férfit őrizetbe vették, letartóztatását kezdeményezik. Szoftverhiba miatt csúszik a Budapest-Belgrád vasútvonal indulása, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a forgalom csak akkor indulhat el, ha a kínai kivitelező kijavítja a vonat befolyásoló rendszer szoftverhibáit, és minden biztonsági teszt sikeresen lezárul. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a biztonság az első, ezért nem tűznek ki új céldátumot a feltételek teljesüléséig. Ha a javítások a következő hetekben elkészülnek, augusztus első felében megkezdődhetnek a próbafutások, és akár szeptemberben elindulhat az utasforgalom. Ha azonban újabb problémák merülnek fel, a projekt további csúszására is számítani kell. Komoly fejlesztés vár a hadseregre, tette egyértelművé Ruszin Szendi Romulus a parlament ülésen egy kérdésre válaszolva. A honvédelmi miniszter kiemelte, az 5%-os védelmi kiadás két részből tevődik össze. 3,5%-os hadi kiadás mellett 1,5% megy a szélesebb értelmezésre, ami a honvédség számára szükséges lehet. Utóbbiban a vasúti infrastruktúra és az egészségügy is szerepelhet, tette hozzá, hangsúlyozva, hogy a vállalást eredetileg az Orbán kormány tette a NATO. Ők pedig fenn akarják tartani a hitelességüket a szervezet számára. Andy Burnham Manchester volt polgármestere, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, miután harmadik Károly király hétfőn megbízta az új brit kormány megalakításával. Harmadik Károly az ilyenkor szokásos formaságok alapján megkérdezte tőle, hogy készen áll-e az új kormány megalakítására. A munkáspárti politikus, akit a kormányzó munkáspárt alsóházi frakciójának óriási többsége a múlt héten választott meg a párt új vezetőjévé, igennel válaszolt, és az uralkodó ezután kérte fel formálisan kormányalakításra. Andy Burnham az Egyesült Királyság 59. egyben 8. munkáspárti miniszterelnöke.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Túlnyomóan napos idő várható, de a déli-délnyugati, valamint nyugati tájakon több lehet a felhő, arrafelé helyenként kisebb eső, zápor, illetve zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél nagy területe megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A csúcsérték 24 és 31 fok között valószínű, nyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
7: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
4: www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Kellemes kedd reggelt, ez az Antrit reggel, július 21-én 8 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk Vali. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: No hát a mai óránk témája az, hogy mi legyen a köztársasági elnöki pozícióval Magyarországon. Mondja el véleményét a 74-444-444. Négyen. Beszéljünk róla.
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Kellemes kedd reggelt, 8.14-kor július 21-én, kedden, ez az Antrit reggel, és akkor kezdjük meg mai témánkat, ami úgy hangzik, hogy mi legyen a köztársasági elnöki pozícióval hazánkban. Ugyebár a köztársasági elnök elsősorban ilyen államfői reprezentatív szerepet tölt be, miközben a végrehajtó hatalom a kormány kezében van. Hát van akkor szükség?
1: Hát meg ugye nyilván a választások óta ugye így sok minden változott, most ugye a régi köztársasági elnök távozott, és most ugye ott tartunk, hogy nincs, javítsd ki, ha tévedek, de tehát most nincs köztársasági elnök. Van köztársasági
0: elnök. Ideiglenes köztársasági elnök.
1: Hoffer
0: Ágnes,
1: igen.
0: Ugye a házelnök.
1: És most akkor arra várunk, hogy akkor ki lesz az állandó.
0: Így van. Ugyebár felmerült egy név.
1: Ami aztán végül is tegnap kiderült, hogy ő nem tudja vállalni.
0: Így van. És hát ez alapján egyébként elgondolkodhatunk azon, hogy kell-e akkor nekünk egyáltalán köztársaság.
1: Mert hogy ugye van a miniszterelnök, nyilván neki teljesen más a feladatköre és pozíciója, és azért így visszaemlékezve, ugye a régi köztársasági elnökök, ugye ő hát utazott a világba, és igazából képviselte Magyarországot. Neki ez a feladata, nem így, igazából
0: elsősorban. A nemzet egységét képviseli, igen.
1: Megmutatjuk magunkat, és akkor ilyen, én azt gondolom, hogy ez kicsit ilyen formális, nem?
0: Az.
1: Formális nem szerep, hogy találkozik a többi ország vezetőivel, kicsit elbeszélgetnek, most mondom én ilyen laikusan, és egyszer elbeszélgetnek, és képviseli magát az ország, hogy mi itt vagyunk, jelen vagyunk, mi van veletek, most csak ilyen.
0: Hát igen. Ugye képviseli a magyar államot, ez a legfontosabb feladata. Uh-huh. Magyarország nevében nemzetközi szerződéseket köt, aztán megbízza és fogadja a nagyköveteket és követeket, kitűzi az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választását, népszavazás, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát egy egy ilyen formális.
1: De hogy közben azért azt gondolom, hogy ez a feladatkör megkívánja azt a fajta tudást, mondjuk, nem? Hogy tisztában, igen, mert van egy telefonunk.
0: Jó reggelt, Rádió Antrit, időadásban van.
2: Jó reggelt. Sándor Palotát kerestem, de akkor úgy látszik, hogy éves a hívás.
0: Az nem mi vagyunk, az nem itt van.
1: De lehet, hogy igyekszünk legközelebb majd.
2: Már nincs senki, nem veszik fel a telefont, igaz?
0: Hát lehet, hogy most éppen nincsenek benne, elaludtak.
2: Ugye, hát elhangzott itt egy gondolat, hogy formális ez a köztársasági elnöki pozíció. Uh-huh. Ezzel maximálisan is egyet tudok érteni, hogy annyira súlytalan, annyira formális, annyira semmilyen, tényleg hozzá kellene nyúlni. Pontosan ezért, mert egy óriási kontrasztot látok abban, hogy mik a feladatok és mik a munka ezzel, és milyen elismerést kapnak. Ez az élethosszig járó minden is. Mm. Ez szerintem egy kicsit túlzott ehhez a dologhoz. És azt is látjuk, hogy feltehetően pontosan ezekért a juttatásokért olyan emberek vállalják ezt, akik nem biztos, hogy
1: alkalmasak?
2: Hogy értünk tetszik, uh-huh. így mondom. Uh-huh. Tehát nem biztos, hogy alkalmas volna rá, vagy nem volna alkalmas, tehát ezt nem tudom megítélni, de azt meg tudom ítélni, hogy sok mindent nem tudnak értünk tenni.
0: Uh-huh. Hát miért nincsenek olyan jogköreik sem?
2: Ha ez így van. Ha végigfutunk itt az elmúlt időszak köztársasági elnökeink, ugye 10 évet csinált a Gönc, uh-huh. ugyanúgy, ahogy mindenki használja, Gönc papa, ugyanezekkel a jogkörökkel, hát gyakorlatilag a békés átmenetet megoldotta. A 90-es években a taxis blokkád idején egy honvédség kivezénylését akadályozta meg, uh-huh. egy polgárháború gyakorlatilag. Aztán utána volt a Mádl Ferenc.
0: Így van.
2: Gyakorlatilag sokan azt mondják, hogy a köztársasági elnök akkor jó, vagy akkor megfelelő, ha háttérben van, ha nem is emlékszünk arra, hogy miben hogyan nyúlt be. Szóval, hogy Márdi Ferencén én nem nagyon emlékszem olyan tettekre, ami ilyen kaliberű lehetne. Aztán a Sólyom úr volt utána, gyakorlatilag géppisztollyal tüntetett ki. Annyira politikai alapon működött, hogy aki kitüntetést kapott, és neki nem volt szimpatikus, valami miatt az a kezet se fogott. Tehát nem tudom, hogy egy köztársasági elnöknek magának a köztársasági elnöki hivatalnak ez mennyire tesz jót. Tehát amikor legnagyobb közjogi méltóságról beszélünk, és nincs annyi, ez egy nem méltó, azt gondolom. Egy vállalat igazgató sem méltó, nem hogy egy köztársasági elnök, az, hogy egy adott kitüntetett ember nem fog kezet, de mindegy is.
0: És mit kéne hozzányúlni? Mint kellene változtatni akkor?
2: Nem tudom, hogy mit kell, ezt az okosoknak kell kitalálni. Én azt mondom, hogy van egy óriási nagy deficit az elvégzendő munka, a feladat, és a juttatások között, és ebből adódóan olyan emberek kerülnek oda, akik a juttatásokra, nem az elvégzendő feladatokra.
0: Értjük.
2: Ugye a Mádli után volt a Sólyom volt, nem? Ki volt utána?
0: A Mádli után a Sólyom volt.
1: Igen, és a Sólyom után volt a...
2: A Sólyomról beszéltünk.
0: Sólyom után Schmidt
2: Pál. Volt a géptisztős kitüntető, utána jött a...
0: Schmidt
2: Pál, ugye? Itt aztán igazán megvalósult a... ez a plágiumos ügybe, hogy csak a tisztségért, a juttatásokért, mondjuk azt, hogy köztörvényes bűnöző, aki mástól ellopja, nem is akarok erről beszélni. Tehát ez az ember abszolút nem volt alkalmas véleményem szerint arra, hogy a köztársasági elnöki pozíciót viselje, abszolút lejáratta ezt a közjogi intézményt. Aztán az Áder töltött, ugye a Spitznek nem is sikerült kitölteni egy ciklust se. Aztán az Áder töltött kettőt.
0: Így van. Novák Katalin Sólyak
2: Tamás. Érdekes, hogy nála ő volt az egyik kritikus a Göncz Árpádnak, aki azt mondta, hogy a Göncz Árpád átnyúlt azon a határon, ami a köztársasági elnök kezébe van, például azzal, hogy a főparancsnoki pozíciót úgy értelmezte, hogy a katonaságot nem engedte ki az utcára a magyar emberek ellen. Hát nem biztos, hogy minden békeszerető ember egyetért ezzel, én sem nagyon. Tehát egymást kritizálni is, tehát amikor nekiáll egy köztársasági elnök az elődjét kritizálni, ez is egy intézmény romboló dolog. Magát az intézményt rombolja le. Utána jött a Novák.
0: Így van, utána jött a Novák. De szerintem elmenjünk végig mindenki, mert annyi idő nincsen.
2: Semmire nem megyünk ilyen Novákokkal, akik mindenki ellen is döntenek, kegyelmeznek meg, nem tudom. Tehát egészen biztos az, hogy mára eljutottunk oda, hogy olyan emberek vállalják a tisztséget, akik nem a tisztség emelését, annak becsületének megőrzését, vagy a magyar népnek a segítését tartják fontosnak, hanem érzésem szerint a juttatásokra hajtanak, a pozícióra, a kipipálom a legmagasabb pozíciót.
0: Hát akkor mondjuk lehetne megoldás, hogyha csökkentenék a juttatásokat.
1: És például a társadalmi szerepvállalásba vállalnám mondjuk valaki.
0: Társadalmi munkába például, igen. Ez működhetne?
2: Én erre is gondoltam, bár nem akarom elvenni az összes juttatást, nem az én feladatom, hogy itt ez ellen kampányoljak, de valóban így van, arról szól ez a dolog, hogy ugye azzal kezdtük, hogy mondhatom el, hogy Göncpapa, hogy egy bölcs kiegyensúlyozó, és ehhez kór jár. Tehát végigfutottam az életpályámat, elértem oda, ahova, vagy a panellakásban lakok, vagy van egy kastélyom. Mindegy is. Nem arra hajtok már, hogy még mi esik le nekem a kórból. Ez alapján akár ingyenes is lehet, és társadalmi munkába is lehet végezni, de nem feltétlenül kell így lenni. Minden esetre változtatni kell, én azt gondolom, a jelenlegi rendszeren.
0: Oké, okay, köszönjük
2: mert
0: szépen.
2: Látom, nem működik.
1: Köszönjük szépen a telefont. Köszönjük, szép napot.
2: Ciao.
0: Szép napot. Na hát köszönjük a telefont, várjuk továbbra is őket a 74-444-444-en, beszéljünk arról, hogy mi is legyen akkor a köztársasági elnöki pozícióval hazánkban.
3: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antrics, reggel 8:30 is elmúlt már 3 perccel, július 21-én kedden folytatjuk mai témánkat, ami úgy hangzik, hogy mi legyen a köztársasági elnöki pozícióval Magyarországon. Ugye elbeszéltük, hogy ez elsősorban egy ilyen államfői reprezentatív szerep, egy formalitás, ugye egy jelkép, mondhatjuk,
1: képviseli úgy, az országot.
0: A nemzet egységének a jelképe, ami hát az a helyzet, hogy havi bruttó 4 millió forintunkba kerül.
1: Az igen.
0: Csak a fizetése.
1: Meg hát, amit mondott ugye a hallgatónk is az előbb, hogy ugye utána még, hogyha le is jár a megbizatása, akkor élete végig még egyéb juttatások is járnak neki.
0: Nyugdíj, meg titkárnő, meg mit tudom én.
1: És hogy az merült fel, hogy ez egyensúlyban van-e mondjuk az elvégzett munkával, vagy esetleg a felelősséggel?
0: Vagy egyébként egy az, hogyha tényleg annyi a szerepe, hogy egy dísz. Ugye a karácsonyfa tetején. Akkor egy kicsit drága dísz.
1: Igen.
0: Ezt szerintem kijelenthetjük.
1: Ezért is merült fel bennem, meg gondolom benned is, esetleg ezt akár társadalmi munkában elvégezni ezt, mert hogy ő nem döntéshozó nyilván, és hát nem nincs is akkora felelőssége ebben a munkakörben.
0: Vagy nézzük meg azt, mert egyébként ugye van egy olyasfajta, hogy ellensúly az alkotmányosságért, meg mit tudom én, hát azt nem tudjuk, tehát tudjuk, hogy mennyire működött az elmúlt időszakban, de mondjuk nézzük meg, hogy a világon mik vannak, tehát azért vannak a világon olyan elnöki pozíciók, például Olaszországban, ami egy válságkezelő. Tehát papíron hasonló a rendszer, mint nálunk, viszont sokkal aktívabb ott az elnök, tehát hogy konkrétan ő maga kinevezhet, vagy kijelölhet valakit kormányalakításra, ugye nem úgy van, hogy mint itthon, hogy az országgyűlés választja meg a köztársasági elnököt, hanem hogy ott van, ő nevezhet ki valakit, vagy kérhet fel.
1: Igen.
0: És a többi. Feloszlathatja a parlamentet.
1: Hát például. Azért ez már teljesen más.
0: Hát de hogy vannak jogkörei, van értelme annak, hogy ő van.
1: Hogy fenntartsák ezt az intézményt, nyilván ez van értelme.
0: És nyilvánvalóan Franciaországban van ugye a legerősebb elnöki pozíció. 5 évre kap megbízást, közvetlenül választják. A francia rendszer a parlamentáris és az amerikai modell keveréke. Ugye Amerikában nincs a miniszterelnök, hanem elnök. Van, aki egy személyben minden is. Hát a francia elnök az ehhez hasonló. Kinevezi a miniszterelnököt, vezeti a külpolitikát, a hadsereg főparancsnoka, elnököl a minisztertanács ülésein, népszavazás, feloszlathatja a nemzetgyűlést, és rendkívüli helyzetekben különleges jogköröket gyakorolhat.
1: És hát ugye itt, ami ugye nálunk is ugye felmerült, hogy egy kegyelmet gyakorolhat. Na most ahhoz van kellő tudása, felkészültsége egy köztársasági elnöknek, hogy mondjuk egy ilyen döntést meghozzon?
0: Hát ugye az is úgy néz ki, hogy keresztül megy mindenféle különböző minisztériumokon, mire oda kerül, neki csak alá kell
1: írni. Ő csak egy szignó.
0: Persze.
1: Csak a koronától kezdve ő viseli ennek a döntésnek a súlyát és következményét?
0: Igen.
1: Hát igen, azért ez így felmerülnek azért kérdések, hogy ez így rendben van-e, hogy ez így igazságos-e?
0: Hát, ez már csak ilyen, aki odaül, ez így járt. No, de hát ön mit gondol, mint kellene alakítani? Vagy jó, ez így, ahogy van, csak haladjunk tovább, nem is kell erről beszélni, mert fölösleges, meg minek. Beszéljünk a 744-444-444-en.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépésztechnikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandúr Zsuzsanna felnőttképzési referens. Telefon 06353044431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenc

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 8.44-kor, július 21-én, kedden folytatjuk mai témánkat, ami a köztársasági elnöki pozícióról szól, mert itt hazánkban, ugye, hogy hát most akkor legyen vele valami, vagy ne legyen.
1: Mi az, legyen? Vagy valami változtatás legyen esetleg.
0: Egyáltalán. Alapból ugye az, hogy akkor mondjuk mi lenne akkor, hogyha mi választanánk közvetlenül a köztársasági elnököt.
1: Meg milyen jelöltek lennének? Ugye nyilván az sem mindegy, hogy kik indulnának ezért a pozíció. Én azt gondolom, hogy abban egy kicsit úgy megegyezhetünk, hogy a társadalmi szerep az talán egy kicsit meghatározóbb legyen, mint egy ilyen nagyon hivatalos. Tehát van, aki azt mondja, hogy eleve van egy nem tudom, egy olyan munkám, vagy egy olyan életpályám, életutam, ami mellett ez nekem belefér. Uh-huh. És hogy ezt nem azért teszem, ahogy beszéltünk mondjuk azokért a juttatásokért, hanem mert egyébként én ebben jól érzem magam, is tudom képviselni az országot.
0: Hát egyrésztről akár ez, másrészt felmerül a kérdés, hogy kétharmadnál van-e értelme? Ugye, mert milyen féket tud tartani a kétharmadnak? Semmit.
1: Igen.
0: Meg egyébként is van-e értelme? Na, beszéljünk nyíltan.
1: Hogy kell-e?
0: Szerintem
1: kell-e?
0: Fölösleges. Minek?
1: Hát, mert igazából a miniszterelnök is utazik és megy, és képvisel, külügyminiszter is, tehát hogy azért ez megvan, meg akár most ugye a közlekedési miniszterünk is azért utazik mindenhova és tartja a kapcsolatot. Hát igen, ez egy jó kérdés, hogy akkor mindemellé szüksége van-e?
0: Hát igen, ez a kérdés. Szerintem nem kell.
1: Nem, mert azért a miniszterek tudják egymást helyettesíteni, és ha az egyik nem tud elutazni, a másik el tud menni, és tudja képviselni az országot. Hogy most ezért fenntartani egy külön egy intézményt. Nem tudom, hogy megkívánja mondjuk a törvény az, hogy most amilyen az államformája ugye Magyarországnak, hogy ehhez elegendő-e mondjuk a miniszterelnök. Ezt viszont én így nem tudom, hogy ez.
0: Hát jó, oké. Tehát lehet jogkörökkel, még nem tudom én, mikkel dobálózni, de közben meg a gyakorlat azt mutatja most már nagyon régóta, hogy papíron, tehát, hogy papíron létezik. De közben gyakorlati haszna nincs, meg gyakorlati, nem tudom én, teendője, vagy akár.
1: Szerinted mit csinál egész nap?
0: Mert például ugye vétózhat. Tehát nem muszáj alá, egyszer visszadobhatja. Másodjára kötelező aláírni a puf, minek akkor.
1: Neki mi a munkája egész nap? Most ezzel kezdtem el gondolkodni, hogy vajon ez ilyen unalmas?
0: Kávézgatunk, elolvassuk a sportlapokat.
1: De nem tudom, tehát, hogy van-e effektíve napi olyan munkája?
0: Elrepülünk Disneylandbe.
1: Ami úgy hozzátesz mondjuk az ország működéséhez.
0: Hát most mondtam.
1: Ja, hogy ez, igen. Na, hát jó.
0: Azért... Most legutóbbi köztársasági elnökünknek az utazgatásai az olyan 500 millió forintot fájt, és volt amerikai, nem lehet, hogy nem neki volt, hanem még a Áder Jánosnak, nem tudom, mindegy, valamelyik őjüknek volt Amerikában egy ilyen utazás, ott Disneyland volt benne, családos túl, minden esetet.
1: Igen.
0: Ez igen.
1: Azért ez a pénz azért elférne.
0: Azért mondom, hogy ugye van ez, hogy remélem, hogy ez komoly, mert viccnek durva, hogy ez is egy dísznek egy kicsit drága talán.
1: Igen. Na hát meglátjuk, még bármi lehet.
0: Egyébként bocsánat, annyit még, hogy annyira durván nincs benne a köztudatban, vagy nem volt benne a köztudatban ez, hogy ki a köztársasági elnök, hogy amikor Sólyog Tamást odaültették, akkor kimentek többen az utcára, hogy megkérdezik, hogy hívják a köztársasági elnököt, és 10-ből 2, hogyha tudták.
1: Én is Göncz Árpádnál megragadtam. Ez az igazság, hogy én ott onnantól kezdve nem tudtam volna elsorra. Most, hogy így beszéltünk róla, így elővillantak a dolgok, de vagy igen, nekem ott Göncz Árpád volt ott az a
0: na hát akkor kell-e nekünk köztársasági elnök? Ez a kérdés, ez is a kérdésünk. 74-444-444, tudja jól?
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 4 perc múlva 9 óra lesz, július 21-én kedden, ez az Antrit reggel, elérkeztünk óránk végéhez, ugye azzal foglalkoztunk, hogy mi legyen a köztársasági elnöki pozícióval Magyarországon. Ezt a kérdést feltettük Facebook oldalunkra is, ahová nemrég érkezett egy komment, hogy Györgyi írja, hogy ha lesz új alkotmányunk, akkor választhassák meg a választók, nem kell, hogy több döntési jogköre legyen. Ő így gondolkodik.
1: Mert ugye a köztársasági elnöknek ne legyen több döntési jogköre?
0: Igen. Uh-huh. De mi választhassuk meg?
1: Vagy mi választ?
0: Kompromisszum.
1: Igen. Igen.
0: Sándor azt írta, hogy nem kell, illetve hogy Judit asszony nem vállalta el.
1: Ugye ez a tegnapi döntése vonatkozott.
0: Így van. Bálint pedig azt írja, hogy hello, hello, ti szünnyetek már meg létezni, takarodjatok az éterből, mocskos Fidesz kiszolgáló, akár kék, még van pofátok itt irogatni, pö.
1: Na, hát
0: jó. Annyit üzennék, hogy jobbulást.
1: Igen, ez is egy reakció.
0: Ezt tudom mondani erre. Egyébként pedig átbeszéltük ugye, hogy akkor tényleg mi legyen, körüljártuk azt, hogy az, a világon milyen elnöki pozíciók vannak, hogyan működik mondjuk Olaszországban, Németországban, Amerikában, Franciaországban, és így tovább, és így tovább.
1: És az, hogy mennyire van arányban ugye az elvégzett munka, vagy felelősség, mondjuk azzal, hogy milyen fizetést, vagy milyen juttatásokat kapnak mondjuk az életük végéig.
0: Így van, úgyhogy ennyi fért nagyjából bele, köszönjük a telefont, köszönjük a kommenteket, és neked is köszi, hogy itt voltál.
1: Szép napot mindenkinek!
0: Szia, szia! No, hát a folytatásban ismét vegyes felvágottazunk, egy picikét lesz benne mindenféle érdekesség, úgyhogy hát maradjon velünk a követ továbbiakban is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet,

0: tudnak lenni jó?
1: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Veszélyes autós üldözés volt Fejérvár megyében. Szoftverhiba miatt csúszik a Budapest-Belgrád vasútvonal indulása. Kinevezték az új kormányfőt Nagy-Britanniában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Veszélyes autós üldözés volt Fejérvár megyében. A székesfehérvári rendőrök egy 26 éves férfit fogtak el, aki nem állt meg az igazoltatáskor, hanem nagy sebességgel az M7-es autópálya felé menekült. A sofőr Balatonvilágos térségében bukott le, ahol több rendőri egység összehangolt akcióval elzárta az útját. Az intézkedés során senki sem sérült meg. Kiderült, hogy az ukrán állampolgárnak soha nem volt jogosítványa és ittasan vezetett, ráadásul az autót a tulajdonos engedélye nélkül használta, és a járműre kötelező biztosítás sem volt. A férfit őrizetbe vették, letartóztatását kezdeményezik. Szoftverhiba miatt csúszik a Budapest-Belgrád vasútvonal indulása. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a forgalom csak akkor indulhat el, ha a kínai kivitelező kijavítja a vonatbefolyásoló rendszer szoftverhibáit, és minden biztonsági teszt sikeresen lezárul. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a biztonság az első, ezért nem tűznek ki új céldátumot a feltételek teljesüléséig. Ha a javítások a következő hetekben elkészülnek, augusztus első felében megkezdődhetnek a próbafutások, és akár szeptemberben elindulhat az utasforgalom. Ha azonban újabb problémák merülnek fel, a projekt további csúszására is számítani kell. Komoly fejlesztés vár a hadseregre, tette egyértelművé Ruszin Szendi Romulus a parlament ülésen egy kérdésre válaszolva. A honvédelmi miniszter kiemelte, az 5%-os védelmi kiadás két részből tevődik össze. 3,5%-os hadi kiadás mellett 1,5% megy a szélesebb értelmezésre, ami a honvédség számára szükséges lehet. Utóbbiban a vasúti infrastruktúra és az egészségügy is szerepelhet, tette hozzá, hangsúlyozva, hogy a vállalást eredetileg az Orbán kormány tette a NATO. Ők pedig fenn akarják tartani a hitelességüket a szervezet számára. Andy Burnham Manchester volt polgármestere, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, miután harmadik Károly király hétfőn megbízta az új brit kormány megalakításával. Harmadik Károly az ilyenkor szokásos formaságok alapján megkérdezte tőle, hogy készen áll-e az új kormány megalakítására. A munkáspárti politikus, akit a kormányzó munkáspárt alsóházi frakciójának óriási többsége a múlt héten választott meg a párt új vezetőjévé, igennel válaszolt, és az uralkodó ezután kérte fel formálisan kormányalakításra. Andy Burnham az Egyesült Királyság 59. egyben 8. munkáspárti miniszterelnöke.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: Túlnyomóan napos idő várható, de a déli-délnyugati, valamint nyugati tájakon több lehet a felhő, arrafelé helyenként kisebb eső, zápor, illetve zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél nagy területe megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A csúcsérték 24 és 31 fok között valószínű, nyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
4: Kiváló kedv reggelt, ez az Antrit reggel, 9 óra múlt július 21-én, Fekete Dávid vagyok. A folytatásban felszeleteljük vegyes felvágottunkat alkotótábor Bátaszéken, felhős égbolt és lezárt M6-os alkotja. Mindjárt jobban megkóstoljuk, foglaljon helyet.
2: Az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrics reggel 4:10-kor, július 21-én egy kedden, és akkor kezdjük meg a vegyes felvágottunkat, mert hogy már javában tart Bátaszéken az alkotó tábor, ugye 20-a és 25-e között esedékes mindez, erről pedig Váci Györgyné számolt be nekünk, hogy mégis honnan jött az ötlet, miről szól és hogyan lesz. Hallgassuk.
1: Magát az alkotótábort az ötlet az hozta, hogy a gyerekek ugye, ha nem foglalkoznak vele, akkor rettentesen unatkoznak, és mindenféle idézőjelbe dologra sajnos ráfanyalodnak, és le kell őket kötni. A legtöbb gyerek nagyon szeret barkácsolni, kézműveskedni, itt rajzolni, festeni, ragasztani, kiegészíteni, tehát sok minden ilyesmit, és ha még ezek megvannak tűzde, ezzel mondjuk egy kincskereső programmal, ahol a kincskeresésben megtalált kapszulákból különféle érdekes kérdések, játékok ötvözik még a napjukat, felosztva ugye a szépen az egész napot, alkotásra és játékra is, akkor könnyebben telik a napjuk, tanulnak is valamit, szívesen csinálják, örömüket lelik benne, és még egymással is játszhatnak, sőt barátságok szövődnek. Az első időszakban szinte óvodások jöttek, 4 éves kortól vállaltam a gyerekeket, és szinte csak óvodás volt. Odáig jutottunk, hogy most már a 4. tábor szinte mindegyik iskolás. Óvodás már nem nagyon van. Ugye itt minden évben egy fokkal magasabb szintű feladatokat csinálunk. A kérdések, a játékos kérdések is, a játékok is nehezebbek. Egy kicsit a korosztályukhoz van igazítva, mindig mindenben egy kicsit ügyesebbek minden évben. Egyes technikákat tudunk fejleszteni, új technikát tudunk elkezdeni. Az idén például igazából szinte barkácsolunk, már elkezdtük a ragasztópisztoly használatát, egy-egy nyomat technikákat, megtanulunk varni, ékszereket készítünk, amit imádnak. Most már elkezdtem azt is, hogy hívok egy-egy olyan embert, aki bizonyos kézműves technikának a szakértője. Egy már lement július elején, egy hét szünet, most jön a július 20-ai, egy hét szünet, és az augusztusi, az első 2 hét az egybe fog lemenni, nincs közte egy hét szünet, mert pont úgy jön ki, hogy ugye augusztus 20-a az ünnep, és akkor nem akarjuk így már megmondani. Az augusztus vége meg legyen a szülőké meg a gyerekeké.
0: Köszönjük Váci Györgyinének, hogy beszámolt erről az alkotótáborról, ami 20-a-25-e között zajlik Bátaszéken. Meg hát nyár van, mindenféle táborok vannak, de tényleg rengeteg információ érkezik mindenféle megmozdulásokról, események. Erről egyébként az antrit.hu-n azért rendszeresen beszámolunk, úgyhogy ajánlom magunkat az internetes felületünkön is, meg nyilván van olyan Facebook oldalunkat is, tessék bekövetni, hogy a YouTube csatornánkat. Na de most ennyit erről, zenéljünk, aztán térjünk rá az időjárásunkra. Maradjon velünk!
2: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: 3 perc múlva fél 10 lesz július 21-én kedden, ez az Altis reggel, és akkor folytassuk időjárással. Figyelem, érkezik az eső, 11 órára jelzik, hogy csöpöghet majd az égből, úgyhogy egy esernyőt vigyen magával, ha most készül elindulni. Egyébként pedig 28 fok maximumot jósolnak, végig felhős égbolttal, az ivatarok érkezését pedig este 6 órától várhatjuk, ha hiszünk az időkép előrejelzésének, és hát jó, igazából más nem tehetünk, muszáj hinni, vagy nem hinni, dönts el. Nyilvánvalóan divattippünk ettől függetlenül nyári ruha, viszont az esernyő az tényleg jó szolgálatot tehet majd, így készüljön tehát. Az orvos meteorológiára is térjünk ki egy pillanatra, nem várható fronthatás, de a magasban folytatódik a hűvös levegő beáramlása, emiatt a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok jelentkezhetnek, és csökkenhet a vérnyomás, ami elég kellemetlen tud lenni, úgyhogy erre érdemes azért oda-oda figyelni, így készüljön tehát mára, hogyha kimerészkedik a nagy világba. Zenélünk, aztán pedig rátérünk az utakra, úgyhogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Haló!
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: lennék.
1: Jó reggelt, 9.43-kor, július 21-én, kedden, ez az Antrit reggel, és mielőtt rátérnénk az utakra, még egyszer fontos elmondani, hogy a szexári távhőszolgáltató tájékoztatása alapján most 21-én és 22-én a Mészáros, Vosinszki és Kölcsei lakótelepeken a melegvízszolgáltatás a rendszer meghibásodásának javítása miatt akadozhat. A szolgáltató az érintettek megértését kéri az esetleges kellemetlenségekért. Ez volt tehát a szexári távhőszolgáltató KF közérdek közleménye, és akkor térjünk rá az utakra, továbbra is útkarbantartási munkák miatt lezárták az M6-os autópálya 174-es és 176-os kilométerek közötti szakaszát a Budapest felé vezető oldalon, mármint hogy a leállósávot és egy forgalmi sávot zártak le. Itt aztán az M6-oson maradva Sárpilincs magasságában aszfaltoznak a 154-es és a 161-es kilométerek között a másik oldalon, tehát az országhatár felé vezető oldalon, itt is a leállósáv és egy forgalmi sáv érintett. Ezen túl rengeteg munka van még, útkarban tartanak az 56-oson, 6-os és 13-as kilométerek között, itt útszükület van, aztán megyünk tovább, burkolatjelet festenek a Szekszárd-Decse-Várdomb összekötő út 1-es és 4-es kilométerek között, itt is útszükület van, aztán menjünk tovább, kátyúznak az 51901-es Tolna csomóponti ágnál, itt is útszűkület, aztán kaszálnak is kicsivel arrébb, illetve az 5116-oson is kaszálnak a 0 és az 5-ös kilométer között, szóval rengeteg munka van, itt nyilvánvalóan a munkagépek okozhatnak némi fennakadást. Aztán, hogyha Szekszárdra közelítek a térképen, akkor azt látom, hogy a Bezerédi utca egy picikét bedugult, de azon túl szabad a pálya, vezessen mindig körültekintően óvatosan a szabályokat betartva. Jó utat kívánunk!
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 3 perc múlva lesz 10 óra július 21-én, kedden, ez az Antritra reggel. Röviden összegezzük, hogy mi is történt az elmúlt 4 órában. A napjaitos tagjait kérdeztük arról, hogy hát hogyan is tudják kezelni a stresszt, ami hát a modern kor, meg nem is csak a modern kor, de ma azért nagyon-nagyon durván jelen van az életünkben, mindenki máshogy, ez egyszer biztos. Aztán pedig arról beszélgetünk, hogy mi legyen a köztársasági elnöki pozícióval Magyarországon, érdekes volt, köszönjük a véleményeket, végül pedig szót ejtettünk a bátaszéki alkotótáborról, a felhős égboltról, és arról, hogy több helyütt is lezárták az M6-os, egyes-egyes sávjait, és most itt vagyunk, a folytatásban is jönnek a ma kedvencei, és a tegnap slágerei Kéci Adriennel, holnap reggel 6-tól pedig ismét együtt, addig is kitartás és minden jót, Fekete Dávid vagyok, a viszonhallásra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Matfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Kivizsgálja a kormány a BYD magyarországi beruházásához kapcsolódó döntéseket. Totális háború van Irán és az Egyesült Államok között. Folytatódik a szúnyoggyérítés az országban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter minden a BYD magyarországi beruházásához kapcsolódó döntését. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben azt mondta, a volt tárcavezető röviddel miniszteri megbízatásának megszűnése után annál a vállalatnál vállalt munkát, amelynek beruházásait korábban állami támogatásokkal segítette. Közölte, feltárják a nagyvállalatoknak nyújtott támogatások, adókedvezmények, gyorsított engedélyezések és közpénzből finanszírozott beruházások részleteit. Megkezdte a magyar vásárlók kompenzálását a Temu, miután a gazdasági versenyhivatal áprilisi vizsgálata szerint a vállalat több ponton megsértette a tisztességes kereskedelmi gyakorlat szabályait. A kínai online piactér európai üzemeltetője több mint 880 millió forintot fizet ki azoknak a magyar fogyasztóknak, akik 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a felületen. Az érintettek fejenként 2000 forintos jóvátételt kapnak. Ismét amerikai támaszpontokat támadott Kuwaitban és Bahreinben az iráni forradalmi gárda. Az Egyesült Államok közben már 9. napja folytatja a katonai műveleteket Irán ellen. Masoud Pezeshkian iráni elnök úgy fogalmazott, hazája teljes körű háborúban van az Egyesült Államokkal. A hétvégén jelentősen visszaesett a szoroson áthaladó hajók száma, és csütörtök óta nem észleltek cseppfolyósított földgázt szállító tartályhajót az útvonalon. A Brent nyersolaj hordonkénti ára 3%-kal emelkedett és meghaladja a 90 dollárt. A következő napokban a Balaton szegély zónáiban, a Dráva mentén, a Tiszató természetvédelmi oltalommal nem érintett területein, a fővárosban, Sopronban és Hajdú-Bihar vármegyében folytatódik a szúnyogírtás, közölte a program végrehajtásáért felelős országos katasztrófavédelmi főigazgatóság. A Tiszató körüli települések esetében a védett természeti területen fekvő tenyésző helyekről kirepült honos szúnyogok okoznak ártalmat. Budapest 3. és 21. kerületében, Sopronban és Hajdú-Bihar vármegye több településén az inváziós fajok erősödő jelenléte miatt kell beavatkozni. A szakemberek földi biológiai kezeléssel, illetve ahol szükséges kémiai módszerrel gyérítik a tenyésző helyeken a vérszívókat.
2: Rádió Andrit időjárás.
5: Hazánk északi felén túlnyomóan napos időre számíthatunk, míg délen gyakrabban erősen megnövekszik a felhőzet és zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A csúcsérték 24 és 31 fok között valószínű, nyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit, FM 101.
6: Szép napot kívánok mindenkinek, Ingyi, Ici, Adrien vagyok, és innentől kezdve délután egyik együtt lehetünk, erre az időre pedig sok jódat ígérhetek önöknek is, persze egy-két érdekességgel is érkezem. Rádiózunk együtt.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy közérdekű közleménnyel érkezem. Szekszárdon több lakótelepen is akadozhat a melegvíz szolgáltatás ma és holnap. A szekszárdi távfűszolgáltató non-profit Kft. Tájékoztatása szerint a Mészáros, a Vosinszki és a Kölcsei lakótelepen a melegvíz szolgáltatásban átmeneti ingadozásra kell számítani. A háttérben meghibásodás javítása áll, ezért a munkálatok ideje alatt előfordulhat, hogy a megszokottól eltérően működik a szolgáltatás. Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy időszakosan csökkenhet a melegvíz hőmérséklete, vagy átmenetileg akadozhat a szolgáltatás. A szekszárdi távfőszolgáltató a munkálatok miatt a lakók megértését és türelmét kéri. A javítások célja, hogy a szolgáltatás ismét a megszokott módon működjön. Ha tehát a Mészáros, a Vosinszki vagy a Kölcsei lakótelepen él, ma is holnap érdemes számítania az átmeneti kellemetlenségre.
1: Rádió Antrit.

0: baby, do that conga. A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma július 21-éhez értünk a naptárunkban. Kedv van, ne felejtsék el felköszönteni Dániel és Daniella nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk, puszi nekik. Ami pedig az időjárásunkat illeti, ma is sok napsütés várható, délután növekedhet, meg is jobb felhőzet, de esni nem fog. Többfelé élénkeinként erős lesz az északnyugati szél, délután pedig majd 26 fok várható itt, Szekszárdon és környékén. Ami pedig a folytatást illeti, holnap sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A 100 étteremben ma zellel krémlevest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható lecsós csirkemáj, sós burgonyával, vagy kérhető debreceni sertés tokány tésztával. A Kaffi Amaretto étterem mai kínálatam, itt frankfurti levest ebédelhetünk, vagy kérhető gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható rántott cukkini rizssel, salátával, tartárral, vagy kérhető bolonyai spagetti sajttal. A C-menü pedig vasi pecsenye, petrezselymes burgonyával és joghurtos salátával. A pizzám a mai kínálata, itt karolábi levessel várnak bennünket. Az A-menü leves plusz paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával, a B-menü pedig leves plusz zöld bab főzelék fasírtal.
1: Ennyi volt a reklám!
3: A következő előadónk Westből indult, és rekettes különleges hangjával pillanatok alatt meghódította a világot. A Mercy című dal máig az egyik legismertebb slágere, amelyből csak úgy árad a lendület. Jön tehát Duffy és a Mercy itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit! FM 105.1 Rádió Antrit!
6: Beat and take it to the verse now. Yeah.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Most egy rövid időre átadjuk a helyet a híreknek, hiszen mindjárt 11 óra. A legfontosabb történések után pedig már érkezünk is vissza, és folytatjuk a délelőtöt. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel tartsanak velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: Üzent a kormánynak a Kereskedelmi Szövetség. Már a Revolut számlákat is tudják inkasszózni. Nagy az érdeklődés a kormány közlekedés biztonsági kérdőíve iránt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kiskereskedelmi különadó egy versenytorzító adó nem, amelyet nem módosítani, hanem kivezetni kell, közölte a szövetség hétfőn az MT-vel, arra reagálva, hogy Kármán András pénzügyminiszter szombaton a Facebook oldalán egyebek mellett arról írt, hogy módosul a kiskereskedelmi különadó szabályozása. Posztjában a miniszter közölte az egyenlő versenyfeltételek megteremtése és a vonatkozó uniós szabályoknak való megfelelés érdekében módosul a kiskereskedelmi különadó szabályozása. Ezzel lehetővé válik az érintett társaságok átalakulása más működési formába. Az adómértékét a változás nem érinti. Elindultak a végrehajtói inkasszók a Revoluton, írja a revb.hu. A cikk szerint az inkasszóról az érintetteket e-mailben értesíti a bank. Mint emlékeztettek, 3 éve figyelmeztetett a NAV, hogy az adótartozást nem érdemes Revoluton rejtegetni, mivel ott is tudják inkasszózni. Júniusban egy hazai végrehajtó megerősítette, hogy a rendszerükben már látják a Revolut bank magyarországi fióktelepét, és annak megkeresést is tudnak küldeni, hogy az érintett tartozó rendelkezik-e bankszámlával. Náluk. Nagy az érdeklődés a kormány közlekedés biztonsági kérdőíve iránt, kevesebb mint egy hét alatt már több mint 100 000-en töltötték ki. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a felmérésben az emberek többek között az elektromos rollerek új szabályairól, az átlagsebességmérés bevezetéséről, valamint a gyorshajtók és az illegális utcai versenyzők szigorúbb büntetéséről mondhatnak véleményt. A kérdőív arra is rákérdez, hogy legyenek kötelező a bukósisak, illetve életkorhoz kössék-e az e-rollerek használatát. A Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Üllői úti babamentő inkubátorába csecsemőt helyeztek el, közölte a gyermekkórháza Facebookján. Azt írják, az otthagyott kislány 56 cm, 4400 g súlyú, az első orvosi vizsgálatok alapján egészséges, nem újszülött. A kórházápolói vigyáznak rá, gondos ápolásban, folyadékpótlásban és táplálásban részesül. A babamentő inkubátor 2009 óta működik, a mostanival együtt idáig 18 csecsemőt helyeztek el benne.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Hazánk északi felén túlnyomóan napos időre számíthatunk, míg délen gyakrabban erősen megnövekszik a felhőzet és zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A csúcsérték 24 és 31 fok között valószínű, nyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Újra köszöntöm hallgatóinkat, én Géci Adrien vagyok, remélem a hírek után is velünk maradnak, hiszen folytatjuk a délelőttöt sok-sok remek zenével, akár dolgoznak, akár úton vannak, örülök, hogy velem tartanak.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Idén különleges rekord kísérletre készülnek a szexádi születi napok szervezői. A cél, hogy létrejöjjön a legtöbb résztvevőt felvonultató születi felvonulás magyar rekordja. A szervezők ezért civil szervezetek, közösségek és különböző csoportok jelentkezését várják. A kezdeményezés nem csak a rekord felállításáról szól, hanem arról is, hogy minél többen együtt ünnepeljék szexád hagyományait és a szüret kultúráját. A felvonulás hagyományőrző rendezvény lesz, ezért fontos, hogy a résztvevők megjelenésükben is idézzék a szüreti hangulatot. A szervezők azt kérik, hogy a jelentkező csoportok ezt is vegyék figyelembe. A jelentkezési határidő szeptember 9-e szerdai fél. A részvételi szándékot e-mailben lehet jelezni. A szervezők olyan közösségek jelentkezését várják, amelyek szívesen hozzájárulnának ahhoz, hogy az idei szexádi születi felvonulás ne csak a hagyományok miatt legyen emlékezetes, hanem rekordként is bekerüljön a magyar születi rendezvények történetébe.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Most pedig egy sporthírrel érkezem. Szép eredményeket értek el a Szekszárdi Sportközpont atlétái az U23-as és az U20-as atlétikai magyar bajnokságon. A Szolnokon megrendezett országos versenyen a szekszárdi szakosztály 6 versenyzővel képviseltette magát, és 2 bronzérmet is szerzett. Mészáros Milla mindkét versenynapon dobogóra állhatott. A 3000 méteres akadályfutásban 11 perc 38,80 másodperces idővel lett harmadik. A versenyszám komoly erőpróba volt a nagy hőségben, hiszen a sportolóknak 7,5 kört, körönként 4 akadályt és egy vizes árkot kellett teljesíteniük. Milla másnap 5000 méteren is rajthoz állt, és új egyéni csúccsal 18 perc 24,15 másodperces időeredménnyel ismét bronzérmet szerzett. Plesz Gábor 1500 méteren a negyedik helyen végzett, ráadásul 4 perc 8,3 másodperces eredménnyel pályafutása eddigi legjobbját ért el, 5000 méteren ötödik lett. Keller leventes újlökésben és diszkoszvetésben is döntős helyezést szerzett. Diszkoszvetésben ötödik, súlylökésben nyolcadik lett. Végzsombor 5000 méteren negyedikként ért célba pontosan 16 perces idővel, Csőgör Ádám pedig 100 méteren 11,85 másodperces egyéni csúcsot futott. A szekszárdi atléták tehát 2 éremmel is több értékes helyezéssel zárták a magyar bajnokságot. Gratulálunk nekik!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: okosnak lenni jó?
1: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Menajánlatok a Rádió Antriton. A 100 étteremben mozzella, krémleves ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható lecsós csirkemáj, sós burgonyával, vagy kérhető debreceni sertéstokány tésztával. A Café Amaretto étterem mai kínálatam, itt frankfurti levest ebédelhetünk, vagy kérhető gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható rántott cukkini rizssel, salátával, tartárral, vagy kérhető bolonyai spagetti sajttal. A C-menü pedig vasi pecsenye, petrezselymes burgonyával és joghurtos salátával. A pizzám a mai kínálata, itt karolábi levessel várnak bennünket. Az A-menü leves plusz paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával, a B-menü pedig leves plusz zöld bab főzelék fas. Sírtal.
0: Ennyi volt a reklám!
2: Egy kis elegancia, egy csípett jazz, swing és pop, ezt Mester Jen ötvözi a holland énekesnőm, aki sajátos stílusával milliókat varázsolt el. Már is érkezik Caro Emerald egy igazán stílusos dallal, itt a Rádió Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antriton.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit hamarosan dél, úgyhogy nem sok elérkeznek a térség legfontosabb hírei, aztán ismét felcsendülnek a kedvenc slágerek. A hírek után várjuk vissza Önöket a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Rádiózzunk együtt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Ha szombat, akkor svéd asztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svéd asztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: Aranyminősítés Pekingben. Filutás Viktor negyedik lett a Stéher Európa bajnokságon. A hűvös hajnal után napközben is 30 fok alatt marad a hőmérséklet. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. 9 tűzesethez és 17 műszaki mentéshez vonultak Tolna vármegye tűzoltói a hétvégén. A legtöbb feladatot a viharkárok felszámolása, a lakásfelnyitások, valamint a szabadtéri és épülettüzek eloltása adta a beavatkozó egységeknek. Teljes terjedelmében égett egy zöldség-gyümölcs tárolására használt, valamint a hozzáépített lakórésznek kialakított, összesen 80 négyzetméteres melléképület szombat hajnalban Szekszáron a Sárköz utcában. A szendvics panel falazatú és lemeztetős épületek közé a szekszárdi, bonyhádi és paksi hivatásos tűzoltók oltották el. A szendvics szerkezetű lemezpanelek megbontása miatt magas riasztási fokozatot rendeltek el. A balesetben senki sem sérült meg. 10 hektáron égett a tarló vasárnap délelőtt Tolna Némediben a Pincehelyi utcában. A tűzeset ez a tamási, önkormányzati és önkéntes, valamint a sárbogárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik sikeresen eloltották a lángokat. A vasúti sínekre dőlt egy fa vasárnap este Cikó külterületén, emiatt egy 7 utas szállító személyvonat nem tudott tovább menni és visszatolatott Mőcsénybe. A bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltók a szerelvény segítségével közelítették meg a káreset helyszínét, majd motoros láncfűrésszel eltávolították a fát. Az utasokat pótlóbusz szállította tovább, sérülés nem történt. A hétvége folyamán a tűzoltók emellett több helyszínen, többek között Gyönkön, Koppányszántón, Értényben, Tamásiban, Kölesden és Kisdorogon távolítottak el úttestre, épületekre és villanyvezetékekre dőlt fát, motoros láncfűrészek segítségével, valamint több esetben nyújtottak segítséget ajtónyitásoknál bajba jutott idős emberek kimentéséhez. A tamási rendőrkapitányságon körözési eljárást folytatnak Nagy Roxana eltűnése kapcsán. A 16 éves lány, aki a Hőgyészi gyermekotthon lakója, 2026. június 16-án tartózkodási helyéről engedély nélkül távozott, azóta ismeretlen helyen tartózkodik, életjelet nem ad magáról. Nagy Roxana 170 cm magas, 54 kg, nagyon vékony testalkatú, barna félhosszú hajú, zöldes-barna szemű. Eltűnésekor szürke nadrágot, rózsaszínű topot és sportcipőt viselt. A tamási rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a lány jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 74573-910-es számot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680-555-111 telefontanú zöld számán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon. A lány fényképét az antrit.hu oldalon is megtalálja. Kezdetét vette a negyedik Piktúra alkotótábor Szekszárdon, ahova évről évre az ország minden pontjáról érkeznek festőművészek inspirálódni. A részletekről Tóth Róbertet, a Mokkárt Egyesület alelnökét hallja.
6: 2023-ban Némedi Péter alapította a Piktúra alkotótábort, amelyben a Mokkárt Egyesület elnökével, Szabó Bernivel voltunk, a segítségére is mi hívtuk, életre mi szerveztük. Mi már negyedik esztendeje tartjuk meg a Piktúra alkotótábort, mely során 9 festőművész érkezik hozzánk ide az Egovine borbirtokra, és őket itt szállásoljuk el nálunk, illetve mindenféle inspirációs programmal próbáljuk őket segíteni az alkotásban. Az a célunk, hogy az itt töltött 10 nap során minél több olyan értéket ismerjenek meg, amelyre mi nagyon büszkék vagyunk, és ugye próbáljuk a kultúrát és a művészetet ezáltal is pártolni. Nekünk nagyon-nagyon fontos, hogyha eljönnek a vendégeink hozzánk, akkor olyan értékeket lássanak, amelyek körülvesznek bennünket, amelyekre tényleg minden szexádi büszke lehet, és az idei alkalommal éppen ezért az a tematikának a címe, hogy totemtől a bika vérig. Ugye itt az állatszimbólumok, a totemek, illetve a bika és bika vér azok a hívószavak, amelyek mentén alkothatnak a művészeink, és ennek tükrében szerveztünk inspirációs programokat, így például egy közös borkóstoló volt a bikavérről Sebestyén Csillával, aki nemzetközi borakadémikus, és ő vezette bele a csapatot a bikavér világába, stílusjegyeibe, szabályozásába. Igazából minden fontos tudnivalót elmondott róla. Emellett pedig olyan programot szerveztünk, mely során a totem állatokat csodálhatták meg festőművészeink. Így ellátogattunk a miklósvári parkerdőbe, ahol dámvadat, muflont, vaddisznót és egyéb vadakat, illetve egy őcsényi tanyán pedig a házi állatokat ismerhették meg.
5: Hatalmas örömmel és büszkeséggel osztjuk meg, hogy a Tolnai Ifjúsági Fúvózenekar aranyminősítőt nyert a 2026-os pekingi nemzetközi fúvózenekari karneválon, tudtuk meg a zenekar Facebook oldaláról. Ez az elismerés hosszú hónapok kitartó munkájának, a zenekari tagok elhivatottságának, a felkészítők és a támogatóik segítségének gyümölcse. Óriási megtiszteltetés volt Magyarországot és Tolna városát képviselni a világ egyik legjelentősebb nemzetközi fúvózenei eseményén. A zenekar köszöni minden zenészének a fantasztikus munkát, a szülőknek, támogatóiknak és mindenkinek, aki hitt bennük, és hozzájárult ahhoz, hogy ez az álom valóra váljon. Ez az aranyérem nem csak a zenekaré, hanem az egész közösségünké. Olaszországban rendezték meg a hétvégén a 2026-os Téher Európa bajnokságot, ahol a szexádi kerékpárosese versenyzőjét, a negyedik helyezést elért Filutás Viktort kérdeztük az elért eredményről.
7: Akkor nekikezdtük a 2026-os Téher Európa bajnokságnak. A cél az volt, hogy megvédjem az Európa bajnoki címet, amit tavaly nyertem. Ez sajnos nem jött össze, és egy negyedik helyen végeztem, ami csak azért kiábrándító, mert rengeteg erőt és energiát fektettük bele. Szexárban is rengeteget készültünk Stej Gáborral azzal, hogy a kocsi mögötti edzéseket végeztünk, hogy gyorsuljak. Ez részben a országúti magyar bajnokságra is felkészítés volt, ahol 6. lettem. Rengeteg készülés van a verseny mögött, sajnos viszont közben jött egy olyan bal szerencsénk, hogy a megtopott

0: ebben sajnos azért eléggé elfáradtam, és az utolsó tizedik körbe ment el sajnos a versenyem, ahol viszont hárman is úgy átmentek rajtunk, amire már nem tudtam reagálni, hogy sajnos a negyedik helyre volt ez elég, ez csak nekem sajnos, hiszen egy első hely után ez már csak sajnos, de akárhogy nézzük, ez egy olyan negyedik hely, amiből nem sokan büszkélkedhetnek, szóval erős büszkének kell lenni, megpróbáltam erőből megoldani, negyedik helyre volt elég, csak egy Európa-bajnoki negyedik hely, és ismétlem, rengeteg készülés, rengeteg befektetett energia és idő van a negyedik hely mögött.
1: Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű, egy-egy zápor nyugaton, délnyugaton alakulhat ki. Az ország legnagyobb részén élénk, erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny, derültebb helyeken 10 fok alá hűlhet a levegő. A legmelegebb órákban 24 és 31 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szekszárdon kedden hajnalban 16, napközben 28 fok maximum várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit, FM 101.
3: Elmúlt éllen most a bédelőknek jó étvágyat kívánok, és hozzá jó dalt is kínálok. A hírek után ismét érkeznek a kedvenc dallamok, jó hangulatból pedig ezúttal sem lesz hiány. Töltsük együtt ezt az órát is.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tetszik.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Szerintem Tolna megyében is sokan ismerik azt az érzést, amikor ebéd után hirtelen elfogy az energia. Délután van, még bőven lenne tennivaló, de a kávé már nem biztos, hogy a legjobb megoldás. A szakértők szerint ilyenkor egy rövid, jól időzített siesta sokkal többet segíthet. A legjobb időpont általában délután 1 és 3 óra között van, vagyis éppen akkor, amikor a szervezet természetes ritmusa miatt. Sokaknál amúgy is jelentkezik egy kis fáradtság. A lényeg viszont, hogy ne aludjunk túl sokáig. Egy 10-30 perces szundikálás elég lehet ahhoz, hogy frissebben folytassuk a napot. A rövid pihenő javíthatja az éberséget és a koncentrációt, sőt a memóriának is jót tehet. Az agy ugyanis alvás közben sem áll le teljesen, hanem segít rendezni és elraktározni az új információkat. A siesta azoknak is hasznos lehet, akik fizikailag aktívak, sportolnak, vagy egyszerűen csak fárasztó napjuk van. Egy rövid pihenő segítheti a regenerációt, de fontos, hogy ne akarjuk vele kiváltani az éjszakai alvást. Ha te Szekszárdon vagy bárhol Tolna megyében délután hirtelen lelassulnának, talán nem újabb kávéra lesz szükség. Lehet, hogy mindössze 20 perc nyugalom kell ahhoz, hogy újra lendületbe jöjjenek.
1: Ez a Rádió Antrit! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: do something. Let's make a bet. A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, most pedig egy kulturális programot szeretnék hallgatóim figyelmébe ajánlani. Egy olyan kiállítást, amely 20. század második felének magyar művészetébe enged betekintést, középpontjában pedig Bencsik János Dante isteni színjátékához készült litográfia sorozata áll. Nézzük, hogy miért lehet érdekes ez a kiállítás. A tálat augusztus 8-án délelőtt 11 órakor nyílik majd meg a Szekszeri Babis Mihály Kulturális Központ Művészetek Házában. Állat a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány gyűjteményéből válogat, és a 20. század második felének magyar képzőművészetébe enged betekintést. A kiállítás egyik központi anyaga Bencsik János 1971-ben elkészült Dante isteni színjátékához kapcsolódó litográfia sorozata. A művek nem egyszerű illusztrációként jelenítik meg a nagy művilágát, hanem önálló művészi értelmezésként. A képek a pokol, a purgatórium és a paradicsom világát sajátos, sejtelmes formákon, fényárnyék hatásokon és különleges tónusokon keresztül idézik meg. A megnyitón köszöntőt mond Fusz György, Szekszárd alpolgármestere, a kiállítást pedig Marosvölgyi Gábor művészettörténész nyitja meg. Közreműködik Lozsányi Tamás orgonaművész, a moderátor Gödrei Zoltán lesz. A tálat szeptember 7-ig látogatható. A kiállításhoz még előre is kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A 80-as évek egyik legkarakteresebb női hangja következik, erőteljes énekhangja és energikus popslágerei világszerte ismertítették, dalai pedig ma is remek hangulatot teremtenek. Már is érkezik Taylor Dane itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Homo kedvencei, és ha tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára jönnek a hírek, utána pedig adom is tovább a stafétát kollégámnak, Vörös Leventének, a következő órákat már vele tölthetik el. Én szép délutánt, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották, köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
8: Már megint egy hétfő kedd.
9: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Kevesebb indulat és több kölcsönös tisztelet megteremtésére törekszik Forsthoffer Ágnes az átmeneti időszakban. Megérkezett Venezuelába az első magyar segélyszállítmány. Betörő buktatta le a marihuána termesztő Csimontornyán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kevesebb indulat és több kölcsönös tisztelet megteremtésére törekszik Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök, aki erről kedden napi rendelőt beszélt az országgyűlés ülésén. Úgy értékelt a köztársasági elnök megbízatásának megszűnése kapcsán, a magyar társadalom nem maradt közömbös, míg a többség az elmúlt időszak alapján szükségesnek tartotta a tisztség megújítását, addig voltak, akik aggodalommal figyelték annak megszűnését. Hangsúlyozta, az elmúlt évek megmutatták, hogy a politikai nézetkülönbségek könnyen személyes ellenségeskedéssé válhatnak, ami egyik oldalnak sem válik javára. Megérkezett a Caracas-i Simón Bolívar nemzetközi repülőtérre a magyar kormány, a magyar emberek által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a katasztrófa sújtotta ország lakosságának, közölte az egészségügyi miniszter kedden a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a legfrissebb adatok szerint a június 24-i 7,2-es, majd 7,5-ös erősségű földrengés sújtotta országban 5069 ember vesztette életét, 16.740-en megsérültek, az ENSZ becslése alapján pedig akár 50 ezer ember sorsa továbbra is ismeretlen, és csak nem 18 ezeren váltak hajléktalanná. Egy betörő buktatta le a marihuána termesztő Csimontornyán, közölte a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság kedden a polisz.hu oldalon. Azt írták, a bejelentések alapján Csimontornyán több helyre is betörtek az elmúlt időszakban. Tucatnyi ház elől tűnt el a szódapénz, egy udvaron álló kocsiból pénzt vittek el, egy házból pedig eltűnt egy karóra és egy nyaklánc. A nyomozás során kiderült, hogy a lopásokat egy helyi 22 éves fiatalember követhette el, aki maga ment a rendőrségre, de nem azért, hogy feladja magát, hanem hogy bejelentse, egy pincében marihuána ültetvényre bukkant. A rendőrök a betörőt őrizetbe vették, a marihuána ültetvény tulajdonosát is elszámoltatták. A 48 éves helyi férfi pincéjében 18 tő kannabiszt és a termesztésükhöz szükséges eszközöket foglaltak le a nyomozók. Neki kábítószer birtoklása büntet miatt kell felelnie, írták. 10 milliós bírságot kapott a Szerencsejáték ZRT az összetorlódott lottó nyeremények miatt. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága vizsgált szerencsejátékonként 2,5-2,5 millió, tehát összesen 10 millió forint közigazgatási bírságot szabott ki a Szerencsejáték ZRT-re, a Skandináv lottó, a hatos lottó, az ötös lottó és a Joker sorsolásokhoz kapcsolódó jóváhagyott játéktervektől történő eltérés miatt. Az eset előzménye, hogy a választások utáni héten minden lottó úton elvitték a főnyereményt. A hatóság megállapította, hogy a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, ugyanakkor az online zárás során a szervező eltért a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Hazánk északi felén túlnyomóan napos időre számíthatunk, míg délen gyakrabban erősen megnövekszik a felhőzet és zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A csúcsértékek 24 és 31 fok között alakulnak, nyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
6: Csodás kedd délután, szép napot kívánok mindenkinek. 13 óra után Vörös Levente a stúdióban, egészen 18-ig pörögnek a legnagyobb dalokon, a Stardust és a Music Sounds Better With You. Ezzel kezdünk most.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a...

A Fifth Harmony és a Work From Home egy 2010-es évekbeli kedvenc volt itt az Antriton, 13 óra 19 van. Csodaszép délután kívánok, a délelőtti borús idő egy kicsit talán javult, kisütött a nap, szóval talán egy nagyobb mosoly is elfér a munka mellé. A végétől még kicsit ugyan messze vagyunk, de addig is szólhatnak a legnagyobbak. A Paramore slágerének feldolgozása Cyriltől a folytatásban, ez a Stealing 2, a Rádió Antriton.

0: George Michael, egy igazi legenda, és a Star People, itt az Antriton, 13.32-kor, július 21-én kedden járunk. Köszöntöm a Dánieleket, valamint a Daniellákat, mert ők ünneplik ma a névnapjukat. A Dániel egyébként férfi név héber eredetű, a Dániel jelentése pedig Isten a bírám. A kereszténység felvétele előtt a magyarságnak volt egy Dan személy neve, amelyből később összeolvadás lett, és a Dániel név lett a végleges. A női alakváltozata pedig a Daniella. Egyébként vannak születésnaposaink, akiket ünneplünk: Ernest Miller Hemingway, Nobel-díjas amerikai író, a mai nap szülötte például Brody György, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, Sándor Károly karikaturista grafikus mellett, aki a Ludas Matyi Viclap egyik alapító tagja, valamint Antal Róbert olimpiai bajnok magyar vízilabdázónk is ma született, de Tar Bélát, Kossuth díjas magyar filmrendezőt is ma ünnepelnénk, és Erling Haaland, norvég labdarúgó, az idei foci VB egyik sztárja, szintén ma vágja a tortáját. Nem lehet a csávot szerintem nem szeretni. Hát sok boldogságot kívánunk nekik! És közben kinyitjuk a kalendáriumot, megnézzük, mi történt ma 1342-ben egészen pontosan, amikor is Telegdi család esztergomi érsek megkoronázta Károly Róbert fiát, Nagy Lajost. 1456-ban Hunyadi János nándorfehérvári diadalára került sor, a második Mehmed szultán vezette török haderő felett arattak ugye óriási győzelmet, július 21 és 22, ez a pontos dátum. Aztán 1940-ben a Szovjetunió annektálta Észtországot, Lettországot, valamint Litvániát, 1954-ben pedig Genfben aláírták az indokínai háborút lezáró fegyverszüneti egyezményt, Vietnámot ezzel két államra osztották fel. 1969-ben a Holdon 2 óra 56-kor, ez UTC idő szerint, Neil Armstrong első emberként lépett a Holdra, végül pedig 2024-ben egy kis helyi dátum, a magyar nagydíj a Hungaroringen, a győztes pedig az az Oscar Piastri volt a McLaren Mercedes színeiben, aki ezen a nagydíjon szerezte meg élete első Formula 1-es győzelmét. Ez minden tehát a mai nap, ami a mai napon történt, és történik még azért egy-két dolog, mert érkeznek a legnagyobbak, Tiesto és Karol G közöse, a Don't Be Shy, ez is szól majd. Előbb viszont visszarepülünk egy kicsit a 2000-es évek elé. Első emelet! Álmomban egy angyal voltam, és minden áldott hajlalon, szégre írtam. Angyali vallomás teljes hosszában pillanatokon belül.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A 80-as évek egyik meghatározó együttesével folytatjuk. Emlékszem, amikor én először hallottam ezt a dalt, teljesen elvarázsolt a hangzásvilág, a szöveg és az a szintipop new wave stílus. Lehet már kitaláltam, ők az első emelet és az angyali vallomás itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Felrobbant a szerelem bomba, a Back to Black-kel itt az Antréton a ma kedvencein, meg a tegnap slágerei között. Az első közös óránk végéhez értünk, egy perc múlva már 14-et üt a mutató, úgyhogy nagyon gyorsan érkeznek a hírek, informálunk belőlük, aztán hozom a legfontosabb infokat, majd az utakról is természetesen a Ariana Grande slágerével együtt. Ez lesz a Yes and a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: lenni jó?
1: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Rolleres gázolt el egy nőt Balatonbogláron, dolgozói felét elküldte a Dunai Vasmű leányvállalata. Donald Trump 50%-os vámot vetett ki kanadai termékekre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 12 éves fiú ütött el elektromos rollerjével egy nőt Balatonboglár egyik sétányán. Az asszony súlyosan megsérült, a fiú könnyebben, tudatta a Somogy megyei rendőrség. A rendőrök Facebook oldalukon igyekeztek hangsúlyozni, hogy nem a roller az, ami veszélyes, hanem a használat módja és a felhasználói felelőtlenség teszi azzá. A rendőrök szerint fontos, hogy a szülők ne engedjék, hogy gyerekeik ilyen nagy teljesítményű járműveket használjanak úgy, hogy közben nem ismerik a KRESZ szabályait. Csoportos létszám leépítést jelentett be az ISD Power Kft. A Dunai Vasmű leányvállalata, közölte a szakszervezeti tájékoztatás alapján a Telex. Az ISD Power eddig az anyavállalatát érintő több ezeres elbocsátások ellenére változatlanul mintegy 310 alkalmazottal működött, most azonban a dolgozók csaknem felét, 150 főt elküldenek. Az ISD Power látta el eddig árammal a vasmű területén működő két céget, a Duna Rollingot és a Duna Furnace-t. A szakszervezet szerint az ASD Power a kirúgásokat követően alkalmatlanná válik arra, hogy a vasmű energiaellátását biztosítsa. Donald Trump amerikai elnök 50%-os vámot vetett be számos Kanadából behozott termékre, számolt be róla a BBC. Trump a döntést azzal indokolta, hogy északi szomszédja szerinte egyenlőtlenül bánik az amerikai autókkal, tejtermékekkel és alkoholos italokkal. A most kivetett vámok számos hétköznapi terméket érintenek, olyanokat, mint a bor, a hokiütők vagy épp a cement. Az olyan amerikai szemmel is fontos importtermékek, mint az energia, a kálisó, a kritikus ásványok vagy épp a halak ugyanakkor nem kerültek fel a listára. A most bejelentett vámok 30 nap múlva élesednek. PET palackokból is lehet hidrogént készíteni úgy, hogy közben szinte egyáltalán nem kerül a levegőbe semmilyen káros anyag. Koreai kutatók kidolgozták a módszert, amely két legyet üthet egy csapásra. Az ATT, azaz a lúgos hőkezelés alacsony hőmérsékleten bonyolult hulladékválogatás szükségessége nélkül állít elő nagy tisztaságú hidrogént, ráadásul a folyamat során nem is keletkeznek üvegházhatású gázok. Az ATT-t eredetileg arra fejlesztették ki, hogy biomasszát, például tengeri moszatokat alakítson át széndioxidmentesen hidrogénné. A módszert három gyakori műanyag típusnál vizsgálták meg, és mindhárom hatékonyan lebomlott.
2: Rádió Andrit időjárás.
3: Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok kialakulhatnak, akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
4: 14 óra után 3 perccel meghoztam a legfontosabb közlekedési infókat az Antritra, és ilyenkor sose tudom, mivel kezdjem, mert annyi minden van, de akkor mondom először az állandó munkálatunkat. Aszfaltozás zajlik az M6-os autópályán, a 154-es, valamint a 161-es kilométerek között. Ez a leálló sávot és egy forgalmi sávot érint egyébként az országhatár felé tartó oldalon, nagyjából Bát a szék fellehajtójáig Decs vonalától egészen. Ezen kívül az elkerülő felüljárójánál burkolat jelet festenek végig a Szekszárdes Várdon összekötő úton az M6-os felhajtóigot Kesejűsig, tehát erre mindenképpen számoljon, illetve kaszálási munkálatokat végeznek a Tolna-Bogyiszló összekötőn, a Tolna-Fácánkert összekötőn, bekötő úton, valamint a 6-os úton is több helyen munkálkodnak, például kátyúznak a Szedresi elágazónál, valamint kaszálnak is. Dunaszentgyörgy előtt nem sokkal hézeg és repedés kiöntés zajlik, ez még szintén a 6-os főút, de akkor átérve a 63-asra Nagy Dorognál érdemes figyelni, mert ott útmenti növényzetet gondoznak. Az M6-os autópályán, de nagyon hosszan egészen az M6-os M9-es csomópontjától a Budapest felé tartó oldalon a leálló sávot lezárták útkarbantartási munkák miatt, ez végig igazából kaszálás is van, úgyhogy a megye határon megye határig tart nagyjából ez a bizonyos munkálat. Ezen kívül a 6-os főúton Árokpatka és Szegély rendezés zajlik Bonyhádnál, valamint ha tovább haladna Pécsig, akkor kátyúzással érdemes számolni, illetve kaszálási munkálatok miatt is útszűkülettel találkozhat néhol. Ezen kívül inkább közelítek a városra, megnézem, hogy mi a helyzet, az Újvárosi templom előtti szakaszon vannak sokan, valamint a Damjanics utcában, de mindenhol máshol nagyjából járhatónak tűnik a főút, az elkerülőn viszont a volántelepi lámpa fogja a forgalmat. Rendőrő trafiról érkezett bejelentés több is, az 56-os főúton is kint vannak, Várdomb déli részén, ott a Sárpéléssel összekötő úton, valamint a 65-ösön is harcon vannak a rendőrök, és drága fotókat készítenek, úgyhogy bármerre is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy ossza meg SMS Viber üzenetben a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 101.
4: Az utakról most vissza a dalok mellé, itt az Antriton, én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig a 14 órát Ariana Grande rúgja be, ez a Yes and...
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

A The Bangles és a Manic Monday itt az Antriton, ez az aktuálisabb lett volna tegnap, hisz ma ugye kedv van, egészen pontosan 14 óra 21 perc. Csodás napot kívánok a ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában, egy igazi nyári nótával a folytatásban. Luis Fonsi és Daddy Yankee, akik felrobbantották az internetet pár éve, és azt hiszem mindenhonnan ez a dal szólt, mindenki egyszerre imádta és egyszerre gyűlölte, de most már egy kicsit talán máshogy tekintünk rám. Luis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito, az Antriton.

0: hardly vidó. George Ezra énekel gyönyörű fővárosunkról, Budapestről, itt az Antriton, a ma kedvencein, meg a tegnap slágerei között. 14 óra 32-t írunk, és kinézek az ablakon, ahogy szoktam, meghoztam a legfontosabb időjárási információkat. Gyönyörű szép napunk kerekedett ide a délután folyamán. Szép kék az ég, felhő sem takarja, bár azért az időképen azt írják, hogy közepesen felhős, innen én egyelőre nem látok felhőket, de aztán majd ugye érkezhetnek, sőt 18-19 óra környékén már esővel is találkozhatunk, záporral egészen pontosan, akkor a jelenlegi 29 fokról majd 25-23-ig csökken a hőmérséklet. Az éjszaka folyamán a legalacsonyabb 15 Celsius lesz, holnap pedig egy enyhe esővel ébredhetünk 6 órától, már ami az előrejelzések szerint ugye hát elhihető, avagy sem, ezt meghagyom, hogy döntse el ön. Egyébként pedig holnap többnyire napos időnk lesz, UV-sugárzásra is érdemes készülni. Ezen kívül szerencsére nyári ruha, amit ajánl az időkép, tehát nem kell beöltözni, nagyon jó az idő, esernyő az még az este folyamán elkélhet, elfér a táskában, akkor mindenképpen tegye be. A csalánfélék, illetve a gombák vannak közepesen jelen a levegőben, stagnál egészen pontosan a pollen terhelés, ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához, és ő tud segíteni ezen. Fronthatás nincs felettünk, a magasban folytatódik ugyanis a hűvös levegő beáramlása. Egyelőre ez nem front, de emiatt a hidegfrontra érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok és csökkenhet a vérnyomás. Görcsös panaszok jelentkezhetnek, és csökkenhet a vérnyomás is. Egyébként pedig a napos időszak és a hőségmentes idő kifejezetten jó hatással van a szervezetünkre, na meg persze a hangulatunkra, de az UV-sugárzásra így is figyelni kell, mert ezek az UV-sugarak áthatolnak még a felhőkön is, pláne hogyha nincs felhő, akkor meg végképp óvatosan odakint. Fényvédő, illetve sapka, kalap, ami ilyenkor jól tud jönni. Erősítsük immunrendszerünket sok friss gyümölcs fogyasztásával, illetve a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelével. Ez nagyon-nagyon fontos, kiemeli az időkép is, én is mondom, mert hát muszáj hidratálni, még akkor is, hogy az ember nem érzi ezt a nagy meleget, lehetőleg ez víz legyen, nem valami cukrosödítő vagy tudom én, alkohol, ne talántán. Úgyhogy ez erre nagyon fontos figyelni, ahogy adokra is a folytatásban. A Sugar Babes és a Round Round, ez is szól mindjárt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjenét Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy Brit Awards nyertes csajbanda érkezik most az Antritra, akiknek a felállás az évek alatt háromszor is megváltozott, de 2011 óta újra az eredeti trióval állnak színpadra. 2002-es slágerükkel nosztalgiázunk most, ők a Sugar Babes és a Round and Round.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Köszönjük szépen, köszönöm szépen, vagyis a köszi, ami szólt itt az Antriton, egy friss ropogós nóta volt ez a javából, az Aporoses és Mező Misi közöse, amivel kicsit mulattunk a délutánban. Apropó délután, 15 óra lesz nagyjából másfél perc múlva, úgyhogy Joli szállítja a híreket, természetesen a régió és a legfontosabb híreke, a régiós térség legfontosabb híreit, aztán mi is megyünk tovább majd a legnagyobbakkal. Érkezik majd Állok és Távlú közöse, a Don't Say Goodbye a hírek után. Say goodbye, bye, bye, bye, bye. Stay one more night. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandurs Zsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: Betörő buktatta le a marihuána termesztőt. Óriási sikere volt a Mezdensnek Dublinban. Szeles, napos, komoly felhős lesz a szerda. Jó napot kívánok, Janner Jöli vagyok. 2026. július 21-én kedden 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A bonyhádi rendőrkapitányságon körözési eljárást folytatnak nyers Ármin eltűnése kapcsán. A 13 éves fiú, aki a Kéthyi gyermek otthon lakója, 2026. június 25-én a délutáni órákban engedély nélkül távozott lakóhelyéről. Azóta tartózkodási helye ismeretlen, életjelet nem ad magáról. Nyers Ármin fekete hajú, fekete szemű, eltűnéskor viselt ruházata nem ismert. A bonyhádi rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a fiú jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 74 550 950-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555 111-es telefontanú zöld számán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon. Hétfőn délelőtt 11 óra 10 perc körül Dunaföldváról érkezett bejelentés anyagi káros közlekedési balesetről. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy egy helyi férfi közlekedett mezőgazdasági vontatóval a külső kertek közben a Deák tér felől a Vágóhíd utca irányába. A traktoros ittassága miatt elveszítette uralmát a gépjármű felett. Először jobbra hajtott le az útról a füves útpatkára, majd onnan visszakormányozta a járművet az úttestre, ezt követően ismét jobbra letérve nekiütközött egy ingatlan tégla kerítésének. Az ütközés következtében a kerítés egy része az ingatlan udvarára dőlt, a baleset során személyisérülés szerencsére nem történt, de a traktor és a kerítés is megrongálódott. A sofőrnél magas értéket jelzett a szonda, ezért az egyenruhások előállították további mintavételre. Vezetési jogosultságát a helyszínen felfüggesztették, az ittas járművezetés miatt feljelentették. Magyarországon 2013 óta zéró tolerancia van érvényben az ittas vezetés tekintetében, ez a szabály minden gépi meghajtású járművet vezető személyre egyaránt vonatkozik. A balesetek megelőzése érdekében fontos, hogy aki alkoholt fogyasztott, ne üljön volán mögé. Kifosztás, lopás és csalás miatt is eljárás indult egy 22 éves simontornyai férfi ellen, aki egy különös fordulatnak köszönhetően saját magát is a rendőrök kezére juttatta. Most rács mögül várhatja a folytatást. Számos simontornyai lakos tett feljelentést az elmúlt hetekben, mert az alapesetben nyugodt kisvárosban több helyre is betörtek. A helyi rendőrök adatgyűjtésbe kezdtek, tucatnyi ház elől tűnt el a szódapénz, egy udvaron álló kocsiból is pénzt vitt el az akkor még ismeretlen tolvaj, egy házból pedig eltűnt egy karó óra és egy nyaklánc. Két permetezőnek és egy talicskának is nyoma veszett, két alkalommal pedig egy külföldiek tulajdonában lévő házba mentek be hivatlanul. A nyomozás során körvonalazódott, hogy a lopásokat egy helyi fiatalember követhette el. A történet váratlan fordulatot vett, amikor a 22 éves férfi felkereste a helyi körzeti megbízottat. Elmondta, hogy egy pincében marihuána ültetvényt talált, és ezt szerette volna bejelenteni. Nem tudta, hogy a rendőrök ekkora már őt gyanúsították a korábbi lopásokkal. A tolvajt előállították, és gyanúsítottként hallgatták ki. Valamennyi bűncselekményt elismerte, azt is elárulta, hogy hol vannak a lopott tárgyak. A fiatal ekkor még szabadlábon maradt, de újabb bűncselekményeket követett el. Végül a tamási rendőrök a napokban fogták el, őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Természetesen a rendőrök elszámoltatták a marihuána ültetvény tulajdonosát is. A 48 éves helyi férfi pincéjében 18 tő, különböző érettségű kanabiszt és a termesztésükhöz szükséges eszközöket foglaltak le a nyomozók. Kábítószer birtoklása miatt kell felelnie. Ő is elismerte a bűncselekményt a tamási rendőröknek. Sérült madarat találtak a rendőrök Dunaszentgyörgynél. Vasárnap kora délután nem mindennapi feladat akadt Sárközi Bence Dominik rendőrőrmesternek és Dömötör István rendőrzászlósnak, a paksi rendőrkapitányság egyenruhásainak. Dunaszentgyörgy lakott területén kívül egy sérült ragadozó madárra lettek figyelmesek, amely kétségbe esetten próbált elrepülni, de sérülése miatt erre már nem volt képes. A rendőrök azonnal a madár segítségére siettek. Miután meggyőzöttek róla, hogy az állat egyik szárnya megsérült, óvatosan befogták, hogy ne essen még nagyobb baja. Ezután biztonságosan elhelyezték a szolgálati kocsiban, majd telefonon felvették a kapcsolatot Hága Krisztiánnal, a Regulus Védett Vad és Madármentő Alapítvány munkatársával. A sérült egerészhőjvöt átadták neki, így a madár hamarosan megkaphatta a szükséges szakszerű ellátást, amely remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy idővel ismét visszatérhessen természetes élőhelyére. Augusztusban lejárnak a régi típusú személyik olvasható a Tolna vármegyei kormányhivatal Facebook oldalán. Van még a családban régi könyv formátumú személyigazolvány. Idén augusztus 3-án ezek a személyik végleg elveszítik az érvényességüket, függetlenül attól, hogy mi a lejáratú dátumok, vagy esetleg határozatlan idejűek, a törvényi szabályozás miatt már nem lesznek használhatók. Hogy mi a teendő? Ellenőrizze a saját, a szülei vagy a nagyszülei okmányait, ne várja meg az utolsó pillanatot, minél hamarabb keresse fel a legközelebb kormányablakot. Az új, modern e-személyi igazolvány igénylése gyors és egyszerű, 70 éves kor felett pedig díjmentes. Óriási sikert ért el a szexárdi Mass Dance tárcsoport gyermekkorosztályú versenycsapata, akik a dublini nemzetközi táncversenyen képviselték Magyarországot. Az élményekről Lázárdi Halmai Krisztinát, a Mass Dance Egyesület vezetőjét kérdeztük.
2: Július 7-től 19-ig kint voltunk Dublinban a Dance World Cup-nak a világversenyén. Márciusban volt egy selejtező, igazából először Magyarországon, tehát először volt lehetősége magyaroknak kijutni erre a versenyre. Ez egy hatalmas verseny, több mint 60 országban vannak selejtezők, és utána a továbbjutottak mehetnek ki, minden évben máshol van megszervezve ez a világbajnokság. Most ugye éppen Dublinban volt, ide jutottunk ki mi is, és ki tudtunk menni 4 produkcióval, 20 versenyzővel. Én azt gondolom, hogy megtettünk mindent az eredményért, és az eredmények is magukért beszélnek. A legfiatalabb korosztály az egy 10 fős csapat volt. Ők 7. helyen végeztek 30 produkcióból, tehát konkrétan a hidegráz most is, hogy szerintem ez világviszonylatban zseniális, a zseniálisnál is jobb, hihetetlen. És akkor a második felében voltak a nagyobbak, ott egy szóló, egy duó és egy csapatprodukciót mutat be. Ott is ilyen 24 és 31 közöttiek voltak a kategóriának a produkciói, egy-egy kategórián belül a produkciók, és 2 16. és egy 14. helyet hoztunk. Én azt gondolom, hogy ez így egy elég erős középmezőnyt jelent világviszonylatban, tehát így, hogy elsőre voltunk ezen a színvonalas versenyen, én rettentően büszke vagyok mindenkire, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ezt végig tudtuk vinni. És hát emellett ugye 12 napot voltunk kint, tehát volt időnk megismerni Dublint, nekem nagyon tetszett, szerintem minden hatalmas látványosságot, ami fönt van az interneten, és azt mi ki tudtunk próbálni. Élmény volt, hatalmas élmény volt, nagyon jó volt este a szálláson együtt társas játékozni a gyerekekkel, a szülőkkel beszélgetni éjszakákig, tehát hogy én azt gondoltam, hogy kimegyek, és majd olvasgatok, meg pihengetek, hát nagyon aktív 12 napunk volt.
5: Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok, akár egy-egy zivatar kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő, Szekszárdon hajnalban 15, napközben 26 fok várható.
1: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
0: Köszönjük Jolinak a híreket, robogunk tovább itt az Antriton a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Én Vörös Levente vagyok, a háttérben pedig már állok és távlú közösét indítom. Ez a Don't Say Goodbye.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

Jesse J meg a Nobody's Perfect Radio Antriton 15 óra 19-kor is csak a legnagyobbak szólnak olyan üzenetekkel, mint hogy senki és semmi sem tökéletes. A ma kedvencei és a tegnap slágerei viszont piszkosul közel állnak hozzám. Mark Anthony érkezik már a mikrofon mögé. Ez az I Need to Know a 101-en.

0: A napokat számoltuk vissza Sam Freaks és Jandra Britton közösével 15:31-kor itt az Antriton a ma kedvencei, nem meg a tegnap slágerei mellett, ahol már számolhatunk vissza egyébként napokat, mert hogy a Perszeidák meteorraj, az év egyik leglátványosabb fényes meteorokat produkáló csillaghullása érkezik hamarosan, illetve július 17-től egészen augusztus 24-ig látható, tehát már azért most is észlelni lehet az esti késő éjjeli égbolton a Perszeidákat. Ezek a maximumát nagyjából augusztus 12-ére és 13-ára teszik a csillagászok, ekkor a sötét fény szennyezéstől mentes helyen akár óránként 70-100 hullócsillag is látható. Érdekesség egyébként, hogy a meteorraj egy üstökös által hátrahagyott törmelék felhőből származik, nevét pedig a Perseus csillagképről kapta, mivel a hullócsillagok látszólag ebből az irányból sugárzódnak szét az éjszakai égbolton. A legtöbb meteor az éjfél és hajnali 5:30 közötti időszakban figyelhető meg. A jelenség egyébként szerencsére szabad szemmel is kiválóan látható, úgyhogy nincs szükség távcsőre, viszont a tökéletes észleléshez érdemes több dolgot is figyelembe venni és betartani. Például az, hogy fényszennyezéstől mentes nyitott területet választunk, illetve érdemes megfelelően felöltözni a hűvösebb nyári éjszakákon is, esetlegesen egy kempingszéket vagy polifómot használni, és akkor így csodálni a nyári égboltot, csak aztán nem elaludni a polifómon, ugyebár, hát megmondom őszintén, velem már történt ilyen. No, a Perszeidák meteorraj viszont továbbra is az egyik leglátványosabb nyári csillagászati esemény, és természetesen majd azért fokozatosan felhívom erre a figyelmét, hogy nehogy elfelejtse, tehát augusztus 12-13, amikor a csúcsát teszik erre. Mi pedig megyünk tovább most a dalokkal, mert hogy azok is, mint a meteor jönnek a folytatásban, a KFT a siker, pénz és a csillagással érkezik is hamarosan.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okostévét

0: Rádióbarátoknak lenni jó?
1: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló, hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
1: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
1: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
3: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
4: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló, és a lóban mi lesz?
5: Ennyi volt a reklám.
4: A 80-as évek végén még nem nagyon létezett a KFT, mint cégforma, ezért Lárandás alakított egy zenekart ezzel a névvel, mert ahogy mondtam, a világ dolgaiért csak korlátozottan tudnak felelősséget vállalni. Ők énekelnek most, ez a siker, pénz és csillogás, itt az Antriton.
5: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Calvin Harris és a My Way itt az Antriton. Egy perccel járunk, 16 óra előtt. Csodás délután kívánok. Ha ön is az útjára indul hamarosan, mert hogy vége a hagyományos munkaidőnek, ugyebár akkor mindenképpen érdemes velünk tartani, mert azon majd a legfontosabb információkat az utakról, és persze a hírek után vissza a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit is. Teddy Swims indít majd, ez a Lose Control.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Üzent a kormánynak a Kereskedelmi Szövetség. Már a Revolut számlákat is tudják inkasszózni. Nagy az érdeklődés a kormány közlekedés biztonsági kérdőíve iránt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kiskereskedelmi különadó egy versenytorzító adónem, amelyet nem módosítani, hanem kivezetni kell, közölte a szövetség hétfőn az MT-vel, arra reagálva, hogy Kármán András pénzügyminiszter szombaton a Facebook oldalán egyebek mellett arról írt, hogy módosul a kiskereskedelmi különadó szabályozása. Posztjában a miniszter közölte az egyenlő versenyfeltételek megteremtése és a vonatkozó uniós szabályoknak való megfelelés érdekében módosul a kiskereskedelmi különadó szabályozása. Ezzel lehetővé válik az érintett társaságok átalakulása más működési formába. Az adómértékét a változás nem érinti. Elindultak a végrehajtói inkasszók a Revoluton, írja a revb.hu. A cikk szerint az inkasszóról az érintetteket e-mailben értesíti a bank. Mint emlékeztettek, 3 éve figyelmeztetett a NAV, hogy az adótartozás nem érdemes a Revoluton rejtegetni, mivel ott is tudják inkasszózni. Júniusban egy hazai végrehajtó megerősítette, hogy a rendszerükben már látják a Revolut Bank magyarországi fióktelepét, és annak megkeresést is tudnak küldeni, hogy az érintett tartozó rendelkezik-e bankszámlával. Náluk. Nagy az érdeklődés a kormány közlekedés biztonsági kérdőíve iránt, kevesebb mint egy hét alatt már több mint 100 000-en töltötték ki. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a felmérésben az emberek többek között az elektromos rollerek új szabályairól, az átlagsebességmérés bevezetéséről, valamint a gyorshajtók és az illegális utcai versenyzők szigorú büntetéséről mondhatnak véleményt. A kérdőív arra is rákérdez, hogy legyenek kötelező a bukósisak, illetve életkorhoz kössék-e az e-rollerek használatát. A Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Üllői úti babamentő inkubátorába csecsemőt helyeztek el, közölte a gyermekkórháza Facebookján. Azt írják, az otthagyott kislány 56 cm, 4400 g súlyú, az első orvosi vizsgálatok alapján egészséges, nem újszülött. A kórházápolói vigyáznak rá, gondos ápolásban, folyadékpótlásban és táplálásban részesül. A babamentő inkubátor 2009 óta működik, a mostanival együtt idáig 18 csecsemőt helyeztek el benne.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok kialakulhatnak, akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: Már 3 perc elmúlt, 16 óra, meghoztam a legfontosabb közlekedési infokat ide az Antritra. Van ugye egy szokásos munkálatunk, aszfaltozás, ezért érdemes figyelni az M6-os autópályán a 154-es, valamint a 161-es kilométerek között az országhatár felé tartó oldalon, nagyjából Decs vonalától a Bátaszéki fellehajtóig a leállósávot, valamint egy forgalmi sávot lezártak. Ezen kívül más nem nagyon látok a környéken, mindenhonnan elvonultak a közutasok, úgyhogy közelíthetek is a városra. Kezd azért megélénkülni a forgalom, legfőképpen a főút ugyebár az Újvárosi templom előtti szakaszon, a Volt skála áruházhez előtti kereszteződésben, valamint a központtól keletre a Szent István tér, ami még szintén zsúfolt, illetve attól központtól, a központtól délre, egészen a kórházi kápolnáig. Sokan vannak, piroslik a térkép, ahogy a Bezerédi utca is. Az elkerülő novolántelepi lámpa fogja a forgalmat, és ahol ez a kettő összeér, a Csatári torok körforgalmánál megint csak sokan vannak, úgyhogy ott is érdemes figyelni, akár ki, akár befele szeretne haladni a városba, vagy városból. Rendőrök is vannak a környéken, itt Szekszárdon például a Rákóczi utca, Damjanics utca kereszteződésénél, ott ahol van az a lejtő, mert ott azért meg tud gurulni az autó egy kicsit gyorsabban, hogyha így szeretnék fogalmazni, illetve az 55-ös főúttól is egészen pontosan az M6-os felhajtójánál Bátaszéknél. Ezen kívül, ha átmegy esetleg a Duna túloldalára az M9-es autóton, akkor az 51-esen Dusnok előtt érdemes kicsit visszabenni a gázból, mert bizony ott készülnek drága fotók, de egyébként is közlekedjen óvatosan, körültekintően, és persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztalat, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy akár megosztatja SMS Viber üzenet formájában is információját a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: A folytatásban érkezhetnek a legnagyobbak, én Vörös Levente vagyok, itt az Antriton pedig a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel pihenjük ki a munkafáradalmait. Remélhetőleg ön is velünk tart, Teddy Swims-el például, ez a Lose Control.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság.

Szigala, Ali Isle, Meghan Trainor és French Montana egy népes kis társaság, a Jazz Cat Paydel itt az Antriton, a ma kedvencei és a tegnap slágerei között, de jó kis dal volt ez, húzta az embert kicsit előre a délutánban, a mellő utáni fáradtságot pont az ilyenekkel lehet legyűrni, átesni a holdponton és élvezni a nap hátra lévő részét, sétálni egyet, játszótérre menni, vagy csak kiülni kicsit a kertbe az erkélyre. És mi mindenhez ott vagyunk, az FM 105.1-en és online az antrit.hu-n is a legnagyobb kedvencekkel igyekszünk feldolgni a délutánt, azon a fiúbandával, ami most érkezik, például a One Direction és a One Thing, már szól is, itt az Antriton.

Még az embernek is kedve támad táncolni. Az Earth, Wind & Fire szeptember a Fats & Small remixében itt az Antriton, a ma kedvenceinek, meg a tegnap slágerei között 16 óra 31-et ütött az óránk, én pedig az üzemanyag árakkal kapcsolatos információkat hoztam a mai napon is. Sajnos, mondhatom, hogy sajnos, mert holnaptól újabb áremelés érkezik a nagykereskedelmi üzemanyag árakban. A 95-ös benzin ára bruttó 6, a gázolai pedig bruttó 9 forinttal emelkedik. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a nagykereskedelmi ár a tegnapi emelésből, illetve a mai emelésből a kiskereskedelmi árakban egyelőre 1-1 forint jelent meg országosan. Jelenleg az átlagára 598 és 618 forint körül alakulnak a 95-ös benzin, valamint a gázolaj tekintetében. A probléma viszont egyre nagyobb és aggasztóbb, mert hogy már a Brent olaj hordója 91 dolláron áll, ez tegnap még csak 88 körül mozgott, illetve a dollár árfolyam is 317-318 környékén mozog, úgyhogy erre is érdemes odafigyelni, és be kell most már kalkulálni az áremeléseket bizony, úgyhogy ha teheti, akkor tankoljon minél előbb, mert előbb-utóbb én szerintem a kutak is érvényesíteni fogják ezt a bizonyos emelést, hát nem lehet mindig lenyelni azt a bizonyos békát, úgyhogy tankoljon, ha tud, és ha kell, természetesen megtartson velünk a folytatásban. Az Abba és a Vulevú egy igazi retlósláger majd a folytatásban mindjárt.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
0: Ennyi volt a reklám. Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel is.
4: Szóval minden idők legismertebb svéd pop együttese jön, akik 1972-ben alakultak, 10 évig leuralták a zeneipart, aztán feloszlottak, a tagjai elváltak, de 2016-tól újra együtt zenélnek. Ők az ABBA, ez pedig 1979-es legerük, a Volevo.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió

0: think, you realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction.
1: Regina és a Day by Day. Mekkora sláger volt ez, kérem szépen, itt az Antriton a ma kedvenceim, meg a tegnap slágerei között. Egy perccel járunk 17 óra előtt, ez pedig azt is jelenti, hogy hamarosan az utolsó kanyarra fordulunk rá. Természetesen előbb informálunk a hírekből, aztán a Jonas Brothers indít majd. Ez lesz a Waffle House, a hírek után várom vissza.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Epreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Vizsgálják, hogy kifizette Lázár János országjárását. Már lehet jelentkezni a díjnyertes kenyerek gyártására. Klein Dávid megszakította a csúcsmászást, csapata várja a jelentkezését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Új adatok cáfolhatják Lázár János korábbi állítását, miszerint saját zsebből fizette a Lázár Info néven futó országjáró fórumok költségeit. A Népszava becslése szerint a rendezvénysorozat teljes költsége a technikán túl a járművek üzemeltetésével és a résztvevő személyzet munkájával együtt akár több 100 millió forintra is rúghatott. A lap megjegyzi, hogy Vitézi Dávid hétfőn a parlamentben arról beszélt, hogy a lebonyolításban minisztériumi és MÁV alkalmazottak is részt vettek, majd bejelent tette azt is, hogy belső vizsgálatot rendelnek el az ügyben. A Magyar Pékszövetség az idén 15. alkalommal hirdette meg a Szent István napi kenyérversenyt a sütőipari vállalkozók részére három kategóriában. A kenyérverseny célja, hogy folyamatos fejlődésben tartsa a sütőipart, így a hagyományosak mellett a fogyasztói igényeknek megfelelő új egészséges alapanyagokat felvonultató kenyérfajtákkal is gazdagodjon a választék. A két fordulós megmérettetésre három kategóriában lehetett nevezni. A hivatalos gyártói programhoz csatlakozó pékségek jogosultságot szereznek a díjnyertes termékek előállítására, megkapják a receptúrát és a gyártáshoz szükséges szakmai támogatást. Komoly fejlesztés vár a hadseregre, tette egyértelművé Ruszén Szendi Romulus a parlament ülésen egy kérdésre válaszolva. A honvédelmi miniszter kiemelte, az 5%-os védelmi kiadás két részből tevődik össze. A 3,5%-os hadi kiadás mellett 1,5% megy a szélesebb értelmezésre, ami a honvédség számára szükséges lehet. Utóbbiban a vasúti infrastruktúra és az egészségügy is szerepelhetette hozzá, hangsúlyozva, hogy a vállalást eredetileg az Orbán kormány tette a NATO-nak, ők pedig fenn akarják tartani a hitelességüket a szervezet számára. Pénzhamisítás miatt emelt vádat egy helyi férfi ellen a kaposvári járási ügyészség, mert hamis 10 000-esekkel fizetett az ország több pontján 2024. augusztusától, közölte a Somogy vármegyei főügyészség az MT-vel. A férfi Győrben, Sopronban, Kópházán és Siófokon is sikeresen fizetett a hamis bankjegyekkel, és összesen 60 000 forintnyi hamis papírpénzt hozott forgalomba rövid idő alatt. A bankjegyek hamisságával tisztában volt, szándékosan kísértékű árukat fizetett ki a hamis bankjegyekkel, hogy visszajáróként már eredeti fizetőeszközt kapjon. Vasárnap pakisztáni idő szerint 21 óra 15-kor rádión jelezte az alaptábornak, hogy a csúcsmászást megszakítja, és megkezdte az ereszkedést Klein Dávid. Közösségi oldalán azt írják, hogy nem rendelkeznek pontos információval arról, hogy milyen távolságra volt a csúcstól, jelenleg várják a jelentkezését. Klein Dávid júniusban indult el Pakisztánba, hogy újabb 8000-es hegycsúcsot hódítson meg. A sportoló a 8051 méteres Broad Peak-et tervezte megmászni pótlólagos oxigén és serpa segítsége nélkül.
3: Rádió Antrit időjárás.
6: Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok kialakulhatnak, akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit, FM 101.
1: És igen, már a 17 órán is túlléptünk. Itt az Antriton a ma kedvenceim, meg a tegnap slágerei szólnak a folytatásban is. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig a Jonas Brothers és daluk a Waffle House, ami beindítja az esténket.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos.

0: Csak a legnagyobbak, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei szólnak itt. Az Antoniton a következő durván egy másfél percben pedig egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni a figyelmét, ugyanis komoly változásokat készít elő a közlekedési és beruházási minisztérium a közlekedők számára. Hamarosan érkezik ugye az új KRESZ, és ezzel kapcsolatban kíváncsiak a véleményére, az önére is, a kérdőívet pedig már több mint 130 ezeren kitöltötték, és még pár napig megtehetim, hogyha szeretné megosztani a véleményét a közlekedés biztonsággal kapcsolatban. Olyan kérdéseket lehet ebben az egyeztetés.kormány.hu oldalon megtalálni, mint az utcai versenyzés és kirívó gyorshajtás büntetőjogi szankcionálása, tehát egyetérte azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntetendő legyen, de ilyen az autóelkobzás, vagy éppenséggel a visszaeső gyorshajtó járművezetők magasabb bírsága is, akár vagyoni alapon kiszabva. De szóba kerülnek persze az újabb technológiák is, mint például az automatikus ellenőrzési rendszerek, legyen az mondjuk egy kamerarendszer, ami bizonyos szakaszon átlagsebességet számít, és így bünteti, vagy éppenséggel nem bünteti az ott áthaladó járművet. Persze szó esik az elektromos rolleresekről is, ami szintén nagy vihart kavar mostanában itt a közbeszédben, úgyhogy érdemes ezzel kapcsolatban is megosztani a véleményt, és ami nagyon fontos, hogy nem egy egyszerű igen vagy nem választ várnak, hanem egy 1-től 4-ig terjedő, általában 1-től 4-ig terjedő skálán egyáltalán nem ért egyet, inkább nem ért egyet, inkább egyetért vagy teljes mértékben egyetért, illetve a nem tudom per nincs véleményem gombok közül is lehet választani, úgyhogy tényleg egy sokkal nagyobb spektrumú véleményt lehet így kapni a nyilvánosság és a társadalom részéről. Úgyhogy érdemes kitölteni egyeztetés.kormány.hu, legyünk mindannyian tagjai és megreformálói, befolyásolói a szabályoknak, amik ránk vonatkoznak. A ma kedvencei meg a tegnap slágerei szintén ránk vonatkoznak, azokat viszont nem kell befolyásolni, mert csak a legnagyobbak érkeznek. Maradjon velem, ezt kéri Sam Smith is, azt David Mével.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos TV,

0: okosnak lenni jó?
1: Csúcs technológia a Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Ennyi volt a reklám!
4: Egy Oscar és Golden Globe, valamint 5-szörös Grammy-díjas énekessel folytatjuk, aki a BBC-től megkapta a 2014 hangja címet. Albumai minden toplista élén tanyáztak, nem is olyan véletlenül. Ő most Sam Smith és a Stay With Me, itt az Antriton.
3: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antriton.

0: Az utolsó dolog pörögtek közös óráinkban itt az Antriton, mert hogy 18 órához értünk. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel persze a folytatásban bulizhat majd, én viszont búcsúzni kényszerülök. Holnap reggel Dávid érkezik, vele ébredezhet, aztán Valival a napi ötöst kérdezgetik, 8-tól pedig már az ön véleményére lesznek kíváncsiak, hogy miért pontosan, az hamarosan kiderül Facebook oldalunkon, ott is megoszthatja természetesen gondolatait, vagy holnap reggel 8 és 9 óra között a 74-es körzet 444-444-es számon is majd. Én egyelőre tehát megyek, holnap 13 órakor újra találkozunk, addig is kívánok további szép estét és jó szórakozást a folytatásban. Vörös Levente búcsúzik, a viszont hallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Nyomozók jelentek meg a Fidesz egyik központjában. Megszavazták a közmédiát érintő módosításokat. Egyelőre nincs új államfőjelöltje a Tisza frakciónak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Nemzeti Kulturális Alap körüli nyomozás részeként kedden házkutatás és lefoglalás céljával jelentek meg az ügyészség nyomozói a Fidesz szervereit üzemeltető adatközpontban. Az akció a Telekom Asztalos Sándor utcai adatközpontjában zajlott, ahol a hatóságok a pár teljes belső kommunikációs adatbázisát, köztük a levelezési rendszerét vizsgálják, értesült a Blik. Az intézkedésnek már látható következményei is vannak, a párt honlapja a fidesz.hu nem elérhető és a fideszes e-mail címe sem működnek. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik, reagált Lázár János fideszes országgyűlési képviselő az MTI-nek arra, hogy kedden megjelent az ügyészség a Fidesz szerver központjában a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult nyomozás kapcsán. A volt építési és közlekedési miniszter a Fidesz keddi budapesti frakcióülésére érkezőben az MTI-nek az ügyet úgy kommentálta, a Tisza párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik, fogalmazott. Kétharmados többséggel ma megszavazták a közmédiát érintő módosításokat, ez többek közt a közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szólt. Az előterjesztő Tompa Enikő államtitkár szerint az új média szabályozás egy olyan rendszert vezet be, amely 3 egymástól elkülönülő, egymást ellenőrző szereplőre épül, egy tulajdonosi jogokat gyakorló testületre, egy társadalmi kontrollt megvalósító tanácsra, valamint egy független felügyeleti hatóságra. Tompa Enikő beszélt a testület összetételéről, felhívva a figyelmet arra, hogy a média szakmai szervezetek is delegálhatnak tagokat, és kikötés, hogy olyan tagot nem lehet jelölni, aki az elmúlt 5 évben pártpolitikai tevékenységet folytatott. Még nincs új államfőjelöltje a Tisza párt parlamenti frakciójának, amely a héten többször is össze fog ülni egyeztetni, mondta a képviselőcsoport vezetője a parlamentben újságíróknak. Bújdosó Andrea szerint a jelölés hosszabb folyamat lesz, most alaposabban egyeztetniük kell. Hozzátette, reméli, hogy találnak egy kiváló pártoktól független jelöltet, aki védi a demokrácia értékeit, és alkalmas arra, hogy egyesítse a nemzetet, lehetséges neveket azonban nem akart mondani. Arra a kérdésre, hogy Magyar Péter egy személyben döntötte Polgár Judit jelöléséről. Bojdosó Andrea azt mondta, hogy nem volt döntés, annyi volt, hogy megkérdezi Polgárt, vállalja-e a felkérést.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok kialakulhatnak akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Bérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám. Szexárdi Rádió, minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zár szaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
3: Már megint egy hétfőked?
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Kárpátaljai gyerekek táboroznak a Balatonnál, újabb támogatásra pályázhatnak a kukoricatermelők. Szombaton lesz a strandok éjszakája, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kárpátaljáról és az ukrajnai front közeléből érkező gyerekeket táboroztat a Balatonöszödön működő menekült központban az egységes magyarországi izraelita hitközség több turnusban. Hétfőn egy újabb, mint egy 100 fős csoport érkezett Magyarországra, közölte a szervezet kedden az MT-vel. Azt írták, sokan olyan családból jönnek, amelyeket közvetlenül érintett a háború. Szüleik hadifogságban vannak, eltűntként tartják őket, nyilván vagy Ukrajnát védve vesztették életüket. A szervezet 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörését követően alakította ki a Balatonöszödi menekülttábort, az akkor már több mint 10 éve üresen álló egykori kormányzati üdülő területén. Az azóta eltelt 4 év során több mint 4000 ukrán menekült kapott itt szállást rövidebb vagy hosszabb időre. Szerdán mutatja be a Fidesz új frakció vezetőjét Orbán Viktor. Gulyás Gergely július 13-án mondott le a tisztségéről, mert az új alkotmányos szabályok alapján nem indulhat újabb parlamenti mandátumért. Az alaptörvény módosítása szerint ugyanis nem választható újra az, aki már 3 teljes ciklus töltött az országgyűlésben. A lehetséges utódok között Bóka János jelenlegi frakció vezető helyettest, valamint Balla Györgyöt és Szűcs Gábort említik. Orbán Viktor szombaton tusványosan mond beszédet. Újabb támogatásra pályázhatnak azok a kukoricatermelők, akik veszteséget szenvedtek a tavalyi aszály miatt. A mezőgazdasági válság tartalékból 10,8 millió euró áll rendelkezésre erre a célra. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat pedig legkésőbb szeptember végéig fizetik ki. A tavalyi rendkívüli szárazság több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A mostani támogatási keret a már kifizetett 46,5 milliárd forintos kárenyhítő juttatáson felül jelent újabb segítséget. Ebből korábban 37,4 milliárd forintot fordítottak az aszálykárok kompenzálására. 17. alkalommal rendezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 54 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. A strandok többsége ezen a napon éjfélig tart nyitva, néhány helyszín pedig hajnali egyig vagy kettőig is látogatható, közölte a Fürdőszövetség. Az éjszakai programok között élő koncert, DJ Retro Disco is lesz. A vendégeket sauna szeánc, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Az idei különlegességek között van búvárkodás víz alatti fotózással, fürdőruha bemutató, lebegő hangtálfürdő, aura és íris fotózás. A Strandok éjszakája programhoz csatlakozott fürdők teljes listája a Magyar Fürdőszövetség honlapján érhető el.
1: Rádió Andrit időjárás.
5: Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok kialakulhatnak, akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bújdosó Pandós Zsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
2: Haló! Haló!
3: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szévédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló! És a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrész.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Tűz volt a CATL akkumulátorgyár debreceni telephelyén. A panellakások továbbra is népszerűek a lakásvásárlók körében. Csendes Olivér lett a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Tűz keletkezett a CATL kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén, a cég egyik szerződött partnerének működési területén. Az ott tárolt építési anyagok környezetében kedden a déli órákban tájékoztatta a vállalat az MTI-t. Közleményükben azt írták, az érintett mintegy 20-30 négyzetméteres területen főként kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A tüzet a CATL Debrecen létesítményi tűzoltó egység eloltotta, majd a helyszínt biztosította. Az eset során senki sem sérült meg, a tűz sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és lakóházakat nem veszélyeztette, az anyagi kár mértéke nem jelentős. A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják, jelezték a közleményben. Továbbra is népszerűek a panelek a lakásvásárlók körében. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint ma már nem meglepő a 70-75 millió forintos panelár, miközben egy átlagos budapesti lakás megvásárlása már közel 100 millió forintos kiadást jelent. A szakértő szerint a panelek vonzerejét az egységes minőség, a praktikus alaprajz, valamint az adja, hogy egy hasonló állapotú téglalakásnál akár 20-25%-kal még mindig olcsóbbak. Emellett a lakótelepek jó infrastruktúrája, az üzletek, rendelők és a kedvező közlekedési kapcsolatok tovább növeli értéküket a lakáskeresők szemében. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére Csendes Olivért kérte fel Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárca vezető Facebook posztjában kedden azt írta, Csendes Olivér nemzetközi tapasztalattal rendelkező stratégiai és innovációs vezető pályája során multinacionális vállalat irányítási, üzleti tanácsadási, startup ökoszisztéma építési és turisztikai felső vezetői szerepeket egyaránt betöltött. Kapitány István hangsúlyozta, Csendes Olivér személyében az MTÜ élére olyan kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkező vezető került, aki a turisztikai szakma széleskörű, egyhangú elismerését és bizalmát élvezi. Kombinált napi jegy segíti a közösségi közlekedéssel való eljutást az idei Formula 1 magyar nagydíjra. A 24 órán keresztül korlátlan utazási lehetőséget biztosító jegy ára 3749 forint, közölte a MÁV csoport és a Budapesti Közlekedési Központ. Az F1 Hungaroring kombinált napi jegy a BKK járatain Budapesten és Pest vármegyében a helyközi járat érvényes. A jeggyel csak másodosztályú, nem helyjegyes vonatokon lehet utazni, továbbá nem érvényes a 100R Reptéri Expressre és a Nosztalgia járatokra. Felhívták a figyelmet, a Formula 1 magyar nagydíjra váltott belépő önmagában kizárólag a Kerepes és a Hungaroring, illetve a Hungaroring és Gödöllő között közlekedő szurkolói buszjáratok díjmentes használatára jogosít.
1: Rádió Andrit időjárás.
4: Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok kialakulhatnak, akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Kevesebb indulat és több kölcsönös tisztelet megteremtésére törekszik Forsthoffer Ágnes az átmeneti időszakban. Megérkezett Venezuelába az első magyar segélyszállítmány. Betörő buktatta le a marihuána termesztő Csimontornyán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kevesebb indulat és több kölcsönös tisztelet megteremtésére törekszik Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök, aki erről kedden napi rendelőt beszélt az országgyűlés ülésén. Úgy értékelt a köztársasági elnök megbízatásának megszűnése kapcsán, a magyar társadalom nem maradt közömbös, míg a többség az elmúlt időszak alapján szükségesnek tartotta a tisztség megújítását, addig voltak, akik aggodalommal figyelték annak megszűnését. Hangsúlyozta, az elmúlt évek megmutatták, hogy a politikai nézetkülönbségek könnyen személyes ellenségeskedéssé válhatnak, ami egyik oldalnak sem válik javára. Megérkezett a Caracas-i Simón Bolívar nemzetközi repülőtérre a magyar kormány a magyar emberek által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a katasztrófa sújtotta ország lakosságának, közölte az egészségügyi miniszter kedden a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt azt írta, a legfrissebb adatok szerint a június 24-i 7,2-es, majd 7,5-ös erősségű földrengés sújtotta országban. 5069 ember vesztette életét, 16.740-en megsérültek, az ENSZ becslése alapján pedig akár 50 ezer ember sorsa továbbra is ismeretlen, és csak nem 18 ezeren váltak hajléktalanná. Egy betörő buktatta le a marihuána termesztő Csimontornyán, közölte a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság kedden a polisz.hu oldalon. Azt írták, a bejelentések alapján Csimontornyán több helyre is betörtek az elmúlt időszakban. Tucatnyi ház elől tűnt el a szódapénz, egy udvaron álló kocsiból pénzt vittek el, egy házból pedig eltűnt egy karóra és egy nyaklánc. A nyomozás során kiderült, hogy a lopásokat egy helyi 22 éves fiatalember követhette el, aki maga ment a rendőrségre, de nem azért, hogy feladja magát, hanem hogy bejelentse, egy pincében marihuána ültetvényre bukkant. A rendőrök a betörőt őrizetbe vették, a marihuána ültetvény tulajdonosát is elszámoltatták. A 48 éves helyi férfi pincéjében 18 tő kannabiszt és a termesztésükhöz szükséges eszközöket foglaltak le a nyomozók. Neki kábítószer birtoklása büntet miatt kell felelnie, írták. 10 milliós bírságot kapott a Szerencsejáték ZRT az összetorlódott lottó nyeremények miatt. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága vizsgált szerencsejátékonként 2,5 millió, tehát összesen 10 millió forint közigazgatási bírságot szabott ki a Szerencsejáték ZRT-re, a Skandináv lottó, a hatos lottó, az ötös lottó és a Joker sorsolásokhoz kapcsolódó jóváhagyott játéktervektől történő eltérés miatt. Az eset előzménye, hogy a választások utáni héten minden lottó elvitték a főnyereményt. A hatóság megállapította, hogy a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, ugyanakkor az online zárás során a szervező eltért a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok kialakulhatnak, akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Nyomozók jelentek meg a Fidesz egyik központjában, megszavazták a közmédiát érintő módosításokat, egyelőre nincs új államfő jelöltje a Tisza frakciónak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Nemzeti Kulturális Alap körüli nyomozás részeként kedden házkutatás és lefoglalás céljával jelentek meg az ügyészség nyomozói a Fidesz szervereit üzemeltető adatközpontban. Az akció a Telekom Asztalos Sándor utcai adatközpontjában zajlott, ahol a hatóságok a pár teljes belső kommunikációs adatbázisát, köztük a levelezési rendszerét vizsgálják, értesült a Blik. Az intézkedésnek már látható következményei is vannak, a párt honlapja a fidesz.hu nem elérhető, és a fideszes e-mail címe meg sem működnek. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik, reagált Lázár János fideszes országgyűlési képviselő az MTI-nek arra, hogy kedden megjelent az ügyészség a Fidesz szerver központjában, a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult nyomozás kapcsán. A volt építési és közlekedési miniszter a Fidesz keddi budapesti frakcióülésére érkezőben az MTI-nek az ügyet úgy kommentálta, a Tisza párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik, fogalmazott. Kétharmados többséggel ma megszavazták a közmédiát érintő módosításokat, ez többek közt a közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szólt. Az előterjesztő Tompa Enikő államtitkár szerint az új média szabályozás egy olyan rendszert vezet be, amely három egymástól elkülönülő, egymást ellenőrző szereplőre épül, egy tulajdonosi jogokat gyakorló testületre, egy társadalmi kontrollt megvalósító tanácsra, valamint egy független felügyeleti hatóságra. Tompa Enikő beszélt a testület összetételéről, felhívva a figyelmet arra, hogy a média szakmai szervezetek is delegálhatnak tagokat, és kikötés, hogy olyan tagot nem lehet jelölni, aki az elmúlt 5 évben pártpolitikai tevékenységet folytatott. Még nincs új államfő jelöltje a Tisza párt parlamenti frakciójának, amely a héten többször is össze fog ülni egyeztetni, mondta a képviselőcsoport vezetője a parlamentben újságíróknak. Bujdosó Andrea szerint a jelölés hosszabb folyamat lesz, most alaposabban egyeztetniük kell. Hozzátette, reméli, hogy találnak egy kiváló pártoktól független jelöltet, aki védi a demokrácia értékeit, és alkalmas arra, hogy egyesítse a nemzetet, lehetséges neveket azonban nem akart mondani. Arra a kérdésre, hogy Magyar Péter egy személyben döntötte Polgár Judit jelöléséről, Bujdosó Andrea azt mondta, hogy nem volt döntés, annyi volt, hogy megkérdezi Polgárt, vállalja-e a felkérést.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok kialakulhatnak, akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Kárpátaljai gyerekek táboroznak a Balatonnál, újabb támogatásra pályázhatnak a kukoricatermelők. Szombaton lesz a strandok éjszakája, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kárpátaljáról és az ukrajnai front közeléből érkező gyerekeket táboroztat a Balatonöszödön működő menekült központban az egységes magyarországi izraelita hitközség több turnusban. Hétfőn egy újabb, mint egy 100 fős csoport érkezett Magyarországra, közölte a szervezet kedden az MT-vel. Azt írták, sokan olyan családból jönnek, amelyeket közvetlenül érintett a háború. Szüleik hadifogságban vannak, eltűntként tartják őket, nyilván vagy Ukrajnát védve vesztették életüket. A szervezet 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörését követően alakította ki a Balatonöszödi menekülttábort, az akkor már több mint 10 éve üresen álló egykori kormányzati üdülő területén. Az azóta eltelt 4 év során több mint 4000 ukrán menekült kapott itt szállást rövidebb vagy hosszabb időre. Szerdán mutatja be a Fidesz új frakció vezetőjét Orbán Viktor. Gulyás Gergely július 13-án mondott le a tisztségéről, mert az új alkotmányos szabályok alapján nem indulhat újabb parlamenti mandátumért. Az alaptörvény módosítása szerint ugyanis nem választható újra az, aki már 3 teljes ciklus töltött az országgyűlésben. A lehetséges utódok között Bóka János jelenlegi frakció vezető helyettest, valamint Balla Györgyöt és Szűcs Gábort említik. Orbán Viktor szombaton tusványosan mond beszédet. Újabb támogatásra pályázhatnak azok a kukoricatermelők, akik veszteséget szenvedtek a tavalyi aszály miatt. A mezőgazdasági válság tartalékból 10,8 millió euró áll rendelkezésre erre a célra. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat pedig legkésőbb szeptember végéig fizetik ki. A tavalyi rendkívüli szárazság több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A mostani támogatási keret a már kifizetett 46,5 milliárd forintos kárenyhítő juttatáson felül jelent újabb segítséget. Ebből korábban 37,4 milliárd forintot fordítottak az aszálykárok kompenzálására. 17. alkalommal rendezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 54 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. A strandok többsége ezen a napon éjfélig tart nyitva, néhány helyszín pedig hajnali egyig vagy kettőig is látogatható, közölte a Fürdőszövetség. Az éjszakai programok között élő koncert, DJ Retro Disco is lesz. A vendégeket szauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Az idei különlegességek között van búvárkodás víz alatti fotózással, fürdőruha bemutató, lebegő hangtálfürdő, aura és íris fotózás. A Strandok éjszakája programhoz csatlakozott fürdők teljes listája a Magyar Fürdőszövetség honlapján érhető el.
0: Rádió Andrit időjárás.
1: Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok kialakulhatnak, akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.